0: XFM hírszolgálat.
1: Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamos energia, miután kidőlt a csernobodai atomerőmű mindkét nukleáris blokkja. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamarától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a főutca korzójának felújítási terve. A román közgazdászok Magyarországot hozzák fel pozitív példaként egy nemrég megjelent adóügyi tanulmányban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamos energia. Az árérlovas szerep napok óta tart a rövidtávú piacon, miközben az országos villamos energia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesül. Derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból. A spot piac az a rövidtávú villamos energia piac, ahol az áramot jellemzően másnapi vagy azonnali szállításra adják-veszik. Az itt kialakuló ár gyorsan reagál a keresletre, a termelés kiesésre, az időjárásra és az importra. Az árugrás azok után következik, be, hogy a Nukleár Elektrika bejelentette, leállították a csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es blokkját, ugyanis meghívásodás jelentkezett egy szigetelőnél. A jelentős kiesést időszakonként fedezni tudta a zöld energia. Ezzel együtt a nukleáris blokk átmeneti kiesése miatt az országos villamos energiarendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesült. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben az építészkamara Bihar megyei szervezetétől magyarázatot kérnek arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a főutca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köríves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata ihletett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. A levél aláírói azt kifogásolták, hogy a burkolat felújítási megoldás módosítása ugyanazon a napon történt, amikor a munkálatok is megkezdődtek, ami szerintük kérdéseket vet fel a döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban. Ha Románia legalább annyira hatékonyan tudta volna beszedni az áfát és a társasági adót, mint Magyarország, akkor a Bolozsán kormánynak nem kellett volna olyan megszorító intézkedéseket bevezetnie, amelyek csökkentik az életszínvonalat és aránytalanul terhelik a sérülékeny társadalmi rétegeket. Egyebek mellett ezt is megállapítja a Friedrich Ebert alapítvány által nemrég kiadott Hogyan építsük újjá a költségvetés című tanulmány. Szerzői elsősorban a vállalatok magatartását okolják azért a gazdasági helyzetért, amelybe az ország került. A szakértők úgy vélik, ha a régóta ígért reformokat valóban végrehajtották volna, ma nem lenne fiskális feszültség Romániában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Romániában készül Kelet-Európa új védelmi stratégiája. A hallogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarestben találkoztak azoknak az országoknak a vezetői, amelyek történelmi tapasztalataik és földrajzi helyzetük miatt a leginkább tartanak egy esetleges orosz katonai fenyegetéstől. A tanácskozás középpontjában Ukrajna, az amerikai katonai jelenlét, a NATO keleti szárnya és a B-9 esetleges északi bővítése állt. A csúcs találkozón a legtöbb résztvevő állam elnöki szinten képviseltette magát. Magyarország és Bulgária kivételnek számított, mivel új kormányaik szervezése még folyamatban volt. A katonai kérdések mellett a három tengerkezdeményezés is újra előkerülhetett. Ez a projekt a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Adria közötti infrastruktúra, közlekedési, energetikai és digitális kapcsolatok fejlesztését célozza. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. A projektet azonban az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km, és a beruházás három részletben zajlik. A munkálatokra 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb, és 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja a nyaralási célpontként.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre első szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár. Egy 7 éve porosodó törvényből csináltak mentővet az állami cégek vezetői számára a további költekezéshez. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változnak a táppénz kifizetésének szabályai. Bizonyos esetekben már az első kiesett napot is kifizetik. Az erről szóló módosítást a napokban hirdették ki a hivatalos közlönyben. Az új szabályozás pedig június 1-től lép hatályba. A módosítás szerint továbbra is érvényben marad az az általános szabály, hogy a betegszabadság első napjára nem fizetnek táppénzt. Ugyanakkor több fontos kivételt is bevezettek. Az első napot is kifizetik azoknál a pácienseknél, akik krónikus betegségben szenvednek. Országos egészségügyi programok kedvezményezettjei, nappali kórházi ellátásban részesülnek, vagy sürgősségi orvosi sebészeti ellátásra szorultak. Szintén kivételt képeznek a terhességgel és anyasággal kapcsolatos betegszabadságok. Június 5-én nem lesz tanítás az iskolákban. A péntekre első szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. Ez a nap 2024-től kezdődően hivatalos szabadnap a tanintézetekben. A törvény szerint minden romániai iskola, legyen állami, magán vagy egyházi, köteles megemlékezni erről a napról. A változást a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés tette lehetővé, amely kimondja, június 5-én nincs tanítás, és ezt a napot bepótolni sem kell. Miközben a baloldali kormány az állami vállalatok körüli pazarlás visszaszorításával próbálkozott, a parlamentben szép csendben elővettek egy 7 éve porosodó sürgősségi rendeletet. És olyan módosításokkal vitték át a parlamentben, amely kivételt teremt az állami cégvezetők kiküldetési költségeire bevezetett plafon alól. A módosítás tulajdonképpen megkerülte a korábban elfogadott reformot, és kimondja, hogy bizonyos költségek, például az utazás, a szállás, a reprezentáció és a napi díj nem számítanak bele ebbe az éves plafonba. Papíron tehát továbbra is létezik korlát. A gyakorlatban viszont pont azokat a tételeket vették ki ez alól, amelyeken keresztül a legtöbb pénzt lehet elkölteni. Miközben tehát a megmutatott kormányfő folyamatosan a pazarlás visszaszorításáról beszélt, a parlament most ugyanannak a rendszernek talált egy kis kaput.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia, miután kidőlt a csernavodai atomerőmű mindkét nukleáris blokkja. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben magyarázatot kérnek az építészkamarától arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A román közgazdászok Magyarországot hozzák fel pozitív példaként egy nemrég megjelent adóügyi tanulmányban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Unió szinte Romániában a legdrágább a spot piacon vásárolt villamosenergia. Az árnyalóvas szerep napok óta tart a rövidtávú piacon, miközben az országos villamosenergia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesül. Derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból. A spot piac az a rövidtávú villamosenergia piac, ahol az áramot jellemzően másnapi vagy azonnali szállításra adják-veszik. Az itt kialakuló ár gyorsan reagál a keresletre, a termelés kiesésre, az időjárásra és az importra. Az árugrás azok után következik, hogy a Nukleár Elektrika bejelentette, leállították a csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es blokkját, ugyanis meghívásodás jelentkezett egy szigetelőnél. A jelentős kiesést időszakonként fedezni tudta a zöld energia. Ezzel együtt a nukleáris blokk átmeneti kiesése miatt az országos villamosenergia rendszer magas fokú üzemi terheléssel szembesült. 24 nagyváradi építész írta alá azt az átiratot, amelyben az építészkamara Bihar megyei szervezetétől magyarázatot kérnek arra, hogy miért az utolsó pillanatban változott meg a fő utca korzójának felújítási terve. A módosítás lényege, hogy az eredetileg tervezett fehér köríves mintázatot, amelyet a korábbi korzó burkolata ihletett, egy visszafogottabb körmotívumos megoldásra cserélték. A levél aláírói azt kifogásolták, hogy a burkolat felújítási megoldás módosítása ugyanazon a napon történt, amikor a munkálatok is megkezdődtek, ami szerintük kérdéseket vet fel a döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban. Ha Románia legalább annyira hatékonyan tudta volna beszedni az áfát és a társasági adót, mint Magyarország, akkor a Bolozsán kormánynak nem kellett volna olyan megszorító intézkedéseket bevezetnie, amelyek csökkentik az életszínvonalat és aránytalanul terhelik a sérülékeny társadalmi rétegeket. Egyebek mellett ezt is megállapítja a Friedrich Ebert alapítvány által nemrég kiadott Hogyan építsük újjá a költségvetés című tanulmány. Szerzői elsősorban a vállalatok magatartását okolják azért a gazdasági helyzetért, amelybe az ország került. A szakértők úgy vélik, ha a régóta ígért reformokat valóban végrehajtották volna, ma nem lenne fiskális feszültség Romániában.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 2 perc van, és ez ma a hét második napján is ugyanazt jelenti. Igen, kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki garantáltan itt lesz veletek ma is egészen 8 óráig, 7 órától már Balázs Anitával kiegészülve, akivel mindent megteszünk, hogy jól induljon a napotok. És persze, hogy könnyebb legyen az ébredés, ezúttal is a legjobb Plusz FM slágerek vannak segítségünkre. Most például Alex Warren dalával indítunk, érkezik a Fever Dream.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plus hosszú Sanyival, amiben ma a szülés körülményeiről tervezek beszélgetni veletek, ugyanis megerősíteni a várandós nők jogait egy törvénytervezet. A Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátor által előterjesztett törvényjavaslat garantálná a várandós nők intimitáshoz való jogát, továbbá azt, hogy kérésükre kiválasztott kísérő legyen mellettük szüléskor. Ennek kapcsán érdekelne is nagyon, hogy nektek mi erről a véleményetek. Jöhetnek azok az elérhetőségeinkre, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Szóval hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert én hozom nektek folyamatosan

0: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 18 perckor, ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál Hosszú Sanyival. És persze itt vagytok velem ti is, köszi szépen nektek, és ha már itt vagytok, akkor beszélgessünk is egyet. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy nektek mi a véleményetek arról a törvénytervezetről, amely megerősíteni a várandós nők jogait, és többek között azt is, hogy kérésükre választott kísérő legyen mellettük szüléskor. Nos, az kétségtelen, hogy a szülés alatti intimitás és a választott kísérő jelenlétének jogi garanciája jelentősen növelheti a kismamák érzelmi biztonságát. A partner, családtag vagy dúla jelenléte bizonyítottan csökkenti a szülési stresszt és a szorongást. Az intimitás biztosítása amúgy alapvető emberi méltósági kérdés, amely javítja egyébként az egészségügyi ellátás színvonalát is. De lássuk be, az infrastruktúra hiánya elég nagy kihívás. Sok romániai állami kórház szülőszobája egyszerűen nem alkalmas arra, hogy több kísérő és kismama egyszerre egymás intimitását ne sértve tartózkodjon bent. Na is persze van az úgynevezett személyzeti ellenállás tényező. Egyes orvosi kamarák vagy kórházi dolgozók szerint a kísérők jelenléte zavarhatja az orvosi protokollok steril és gyors végrehajtását vészhelyzet esetén. Közülük sokan aggódnak a kórházi fertőzések kockázata miatt is. A látogatók mozgása szigorúbb higiéniai ellenőrzést igényel, ami plusz terhet róhat az intézményekre. Na, de érdekelne, hogy ti hogy látjátok, nektek mi erről a véleményetek? Én pedig továbbra is szállítom nektek a legnagyobb slágereket.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

És persze itt a Plusz FM-en, gyönyörű reggelt Nagyvárad, ez itt még mindig a reggeli Plusz, a mikrofonnál Hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy nektek mi a véleményetek arról a törvénytervezetről, amely megerősíteni a várandós nők jogait, többek között azt, hogy kérésükre választott kísérő legyen mellettük szüléskor. A civil szervezetek amúgy elismerik, hogy sok állami intézmény szülőszobája elő volt és hiányzik az intim szféra, ugyanakkor határozottan elutasítják azt a kórházi érvelést, miszerint a helyhiány vagy a fertőzés veszély miatt teljesen meg kellene tiltani a kísérők jelenlétét. A civil szféra szerint a törvény ereje fogja rákényszeríteni a kórház menedzsmentet és az egészségügyi minisztériumot arra, hogy paravánokkal, különálló szülőboxokkal és megfelelő higiéniai zsiliprendszerekkel korszerűsítsék a hazai szülészeteket. De érdekelne a ti véleményetek is a témában. Van kint ezzel kapcsolatban egy bejegyzés is a Facebookon, amelyhez egy komment formájában is elmondhatjátok természetesen a véleményeteket, én pedig addig is szállítom nektek a legjobb zenéket.

Üdv mindenkinek, 6 óra 34 perckor ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyi, valakinek jó híre van az időjárásra vonatkozóan. Úgy néz ki, hogy ma már egy kicsit több napsütésben lesz részünk. A felhősebb időszakokban sem kell már jelentősebb csapadékra számítani. A hőmérséklet is kezd normalizálódni, jelen pillanatban 10 fok körül mérhetünk, a napi maximum viszont újra 20 fok fölött alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket, és hát a terhelés a közlekedés érintően is egyre kisebb, legalábbis most egy átmeneti időszakban. A lényeg, hogy ma 12 órától újraindul a forgalom Nagyváradon, az Onestilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányba közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatérnek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onestilor és Lépusulói utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Lépusulói utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Egyébként ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megyei útjai. Persze, ha ti ezt másképp tapasztaljátok, akkor jöhet róla jelzés. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, szóval hívjatok, érjetek, amelyik egyszerűbb vagy

Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a titeket érintő legfontosabb infókat is biztosítja. Ilyen például az is, hogy a mai nap folyamán 8 és 18 óra között szünetelni fog a vízszolgáltatás Nagyvárad kiáratánál, a 79-es országútnál. A korlátozásra a helyszínen zajló csőáthelyezések miatt van szükség, amely az aluljáró építési munkálkodók keretében zajlik. Érintve lesznek a 79-es országútnak a város aradi úti kijáratától a repülőtérig tartó szakaszán élők, valamint a környező területek lakói, akik ezekre a vezetékekre vannak csatlakoztatva. A vízművek azt javasolja az érintett fogyasztóknak, hogy gondoskodjanak elegendő vízkészletről erre az időszakra. Az ellátás helyreállítása után a víz átmenetileg zavaros lehet, ebben az esetben kitisztulásig csak háztartási célokra ajánlott használni. A mi legnagyobb slágereinket pedig ezekben az órákban a kellemes ébredésre, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.

Üdvözlet nektek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál Hosszú Sanyi, és persze itt vagytok velem ti is, köszi szépen nektek, és azt is megköszönöm, ha válaszoltok a mai fontos kérdésemre, mégpedig arra, hogy nektek mi a véleményetek arról a törvénytervezetről, amely megerősíteni a várandós nők jogait, többek között az, hogy kérésükre választott kísérő legyen mellettük szüléskor. Dalos Aranka azt írja, akkor lehet apás szülés is, érzékenyítve az apukákat. Ideje volt ennek a lehetőségnek. Kérdés, hogy akarnak-e az apukák jelen lenni a szülésnél. Aztán Madarasi Csilla azt írja, támogassák is, mert a jövő adófizetőit hozzák világra, bár a szülési szabadságot is megadózzák és levonják a járulékokat, így az intimitás diát már befizetik kamatostól. Aztán Dó Magdi is kommentelt, juhé, de jó, örülök neki, nyilván ebbe a helyzetbe azért hölgytársaim nem kerülünk évente többször, mint minden más kategóriába, mert másért fizetni kell. Kérdés ezért mennyit is? Megtanultuk, ugye, mindennek ára van. Ez a bársony gyenge gondolat a kismamák segítésére mindenütt már érvényben van. Ettől még megkockáztatom azt írni, nem fog nőni a bababum kedv. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, értem én, hogy ilyen jog is kell, ez mind szép és jó, de olyan törvény is kellene, ami a fiatalokat támogatja, hogy merjenek gyermekeket vállalni, mert a népesség lassan, de biztosan de fogy, és egyre kevesebb gyerek születik. A nehéz megélhetés miatt sok fiatal nem vállal a gyereket, sajnos. Hát köszi szépen a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. A matematika alkalmazása a társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe. Július 1-től drágul az útdíj matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. Bár az állami oltási program keretében a legfontosabb vakcinák ingyenesen hozzáférhetők, az átoltottsági arány több betegség esetében jóval az egészségügyi szakemberek által szükségesnek tartott szint alatt marad. Az egészségügyi minisztérium ezért országos kampányt indított a gyermekkori immunizáció népszerűsítésére. Az egészségügyi világszervezet és az ENSZ legfrissebb adatai szerint Romániában a kanyaró elleni első oltás lefedettsége mintegy 78%-os, míg a második adag esetében ez az arány alig haladja meg a 60%-ot. A szakemberek szerint a nyáimmunitás kialakulásához legalább 95%-os átoltottságra lenne szükség, különben visszatérő járványokra lehet számítani. Ugyanakkor számos más gyerekkori oltás esetében is csak 80% körüli a lefedettség. A matematika alkalmazása a társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe, írja az EduPedu. A cél az, hogy a diákok biztosabban tudják értelmezni a nyilvánosságban megjelenő adatokat, és felismerjék, mikor támaszt alá egy szám valódi következtetést, illetve mikor használják azt félrevezetésre. Azok a diákok, akik 2026 őszén kezdik a 9-et 11. osztályban, vagyis a 2028-2029-es tanévben tanulják majd először. A tantárgy 12. osztályban is folytatódik heti 1 órában. A diákok statisztikával, valószínűségszámítással, logikai feladatokkal, arányossági kérdésekkel, függvényekkel, grafikonokkal és egyszerű matematikai modellekkel foglalkoznak majd. Közvitára bocsátotta a Közlekedési Minisztérium a július 1-től érvényes úthasználati díjrendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matricára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Időnként felhős lehet ma az égbolt, de számottevő csapadék ennek ellenére sem várható. Jelenleg 10 fok környékén mozog a hőmérséklet, napi maximumként pedig ma 21 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Ettől függetlenül ma is érdemes időben elindulnotok, mert a következő 20 percben már egészen biztosan nehézkesebbé válik a közlekedés. És persze, ha bármit látok, hallottok, azt osszátok meg velünk. Jó utat és sok türelmet!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
5: És Hosszú Sanyival. Május 19-e kedd van. Isten éltesse Ivó és Milán nevű hallgatóinkat, valamint a szülinaposokat és az évfordulósokat is, mindazokat, akik számára valamilyen okból jeles nap a mai. Na és persze mindenkit arra biztatunk, hogy a mai napon is maradjatok velünk és munkatársainkkal a Plusz FM hullámhosszán.
2: Mert ugye érdekes témákat is fogunk boncolgatni a következő egy órában, úgyhogy tartsatok velünk, a legnagyobb Plusz FM-es lágerek után mi is érkezünk.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Balázs Anitával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: És persze érdekesebbnél érdekesebb témákkal.
1: Napindító témánk valóban érdekes hírt vesz górcső alá, ugyanis megerősítené a várandós nők jogait egy törvénytervezet. Ruxandra Csibó Deaconu, a Mentsétek meg Romániát szövetség, vagyis az USZERE szenátora, előterjesztett törvényjavaslata garantálná a várandós nők intimitáshoz való jogát, továbbá azt, hogy kérésükre választott kísérő legyen mellettük szüléskor. A politikus szerint nagyon sok nő panaszkodott arra, hogy közös termekben intimitáshoz nélkül kellett vajudnia, vagy éppen kiszolgáltatott helyzetében nem lehetett mellette az, akit szeretett volna. Nem kiváltságokról beszélünk, nem is látványos intézkedésekről, hanem minimális tiszteletről, és arról, hogy a romániai törvényeket közelebb vigyük az európai gyakorlathoz és az egészségügyi világszervezet ajánlásaihoz. Fogalmazott. Meglátása szerint tervezet kiegészíti a betegek jogait rögzítő törvényt, kifejezetten védve a várandós nők méltósághoz, magánélethez és intimitáshoz való jogát a kórházi beutalás teljes idejére. Garantálja, hogy az egészségügyi normák betartása mellett kérésükre mellettük lehet vajudáskor és szüléskor egy általuk kiválasztott kísérő.
0: Hát ez engem most sokkolt, megmondom frankon. Tehát, hogy nem, ez nem gyakorlat, hogy a szülésnél bent lehet melletted a férjed, vagy akár anyukád, vagy nem is tudom, hogy ki mire tart igényt, milyen kísérőre, vagy támogatóra, hogy ez nem a mindennapok része?
1: Szerintem állami kórházban nem, és azért mondom ezt úgy, hogy szerintem, mert én magámban szültem, megmondom őszintén.
0: Oké.
1: Covid-ban szültem, úgyhogy ott nem lehetett senki bent, és nem is látogathatott meg 4 napig senki sem.
0: Atya Isten.
1: Úgyhogy ez egy másik történet
0: volt. Akkor ezt
1: volt.
0: Abszolút átérzed
1: hát
0: most
1: ezt, igen.
0: Ezt a szituációt.
1: Igen, de hát nem tudom, én nem tartom magam annyira annak a nőtípusnak, akinek erre nagyon szüksége lett volna. Tehát, hogy én nem biztos, hogy szerettem volna, ha mellettem van valaki. Én úgy jól el voltam magamnak, köszönöm szépen, úgyhogy én nem éreztem szükségét annak, hogy most bent legyen akár a párom, akár az anyukám, vagy bármilyen barátnőm, vagy bárki, de tudom, ezzel biztos, hogy nem mondom, hogy egyedül vagyok, de hogy a többség az nem így éli meg ezt a dolgot. Nekem jó volt az úgy, ahogy történt, de igen, az állami kórházakban valószínűleg ez nem gyakorlat, vagy legalábbis feltételezem, hogy orvosfüggő elsősorban, hogy beengednek-e, vagy helyzetfüggő, hogy az a szülés milyennek ígérkezik. Tehát, hogy mondjuk
0: ja, oda... Oké, igen, hogyha van valami veszélyeztetés, arra gondolsz
1: igen,
0: például,
1: igen,
0: hogy
1: igen,
0: akkor
1: igen,
0: az,
1: igen,
0: az érhető,
1: igen,
0: hogy
1: igen.
0: Ha műtétre kerül sor például.
1: Igen, és valószínűleg tartom, hogy császármetszésnél eleve nem engedik be állami kórházakban az
0: igen.
1: apukát, vagy bárki
0: igen,
1: mást.
0: Igen,
1: mondjuk
0: igen,
1: egy természetes szülésnél lehet, hogy bemehet, de megmondom őszintén, mondom, hogy ezzel kapcsolatban nem tudom megerősíteni. Ismerőseim, akik szültek állami kórházban, mellettük nem volt bent senki, ezt tudom, ezt el tudom mondani.
0: Tehát, hogy, csak ugye már most az a kérdés, hogy nem lehetett, vagy hogy olyan karakáncsajok voltak, mint te, akik nem akarták,
1: hát,
0: hogy legyen
1: most
0: ott
1: erre,
0: bárki.
1: Hogyha törvénytervezetet szeretnének,
0: igen.
1: akkor valószínűsítem, hogy nem lehet.
0: Akkor nem lehet.
1: Tehát, hogy most itt nem ez a gyakorlat. És egyébként azzal azért úgy tudok azonosulni, hogy az nagyon jó, hogyha mondjuk nem 16-an vagytok egy teremben.
0: Ja, hát igen.
1: Tehát, hogy...
0: az azért. Na, azt nem is tudom egyébként, ez most csak a vajudásról szól, tehát amikor válsz arra, hogy szülhess, ez
1: igen.
0: ugye az az időszak.
1: Hát igen, ugye? Meg ugye utána, amikor megszületik a baba, a jó magánban nem, nincs ott melletted, fordítva, államiban nincs ott melletted, magánban ott van, de hogy államiban ugye az a gyakorlat, hogy ott akkor elviszik mint olyan, és csak
0: igen.
1: akkor van ott, amikor eteted. Vagy az anyuka sétál le az emeletről a babához, hogy megetesse. Tehát, hogy sehogy nem jó a jelenlegi állapot, ebben biztos vagyok. Tehát, hogy mindenképp kellene ezzel kezdeni valamit.
0: Igen.
1: Én mondom, ahol én szültem, itt Nagyváradon, az egyik ilyen magánkórházban, az számomra tökéletesen megfelelt, és nekem nagyon pozitív élmény maradt a szülés is, meg úgy az egész kórházi tartózkodás, de tudom, hogy nagyon sok kismama nem így éri ezt meg, pont emiatt, mert hogy össze vannak zárva sokan egy szobába, akár tényleg a vajudás időszakára, akár utána már, amikor ott van gyerek ágyasan a kicsi babával, és akkor ott azért az nagyon jó, hogyha mondjuk csak ketten vagy hárman vagytok egy szobában, és úgy mindenkinek van egy ilyen picit intimebb sarok hogyne. Abban a szobában, ahova elvonulhat. Hogyne. Úgyhogy én tudom támogatni egyébként ezt a tervezetet, mint olyan, És én inkább úgy fogalmaznék, hogy mindenki döntse el maga ezt a részt, hogy akar-e mondjuk maga mellé kísérőt, aki ott legyen.
0: Persze, legyen hozzá.
1: Vagy nem, de legyen meg a lehetőség, a választási lehetőség.
0: Igen, abszolút én is támogatom, de egyébként kíváncsi vagyok arra is, hogy kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ti hogy látjátok, kedves hallgatók, várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkezik.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a nagyváradi várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 20-áig a 6 doboz egyenként 0,5 literes Golden Brau világos sörára 17,45 bani, valamint 100 g csont és bőr nélküli csirkemellára csupán 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorul út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust domoltelemiát csupán 12,49 banért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. A matematika alkalmazása a társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe. Július 1-től drágul az útdíj matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. Bár az állami oltási program keretében a legfontosabb vakcinák ingyenesen hozzáférhetők, az átoltottsági arány több betegség esetében jóval az egészségügyi szakemberek által szükségesnek tartott szint alatt marad. Az egészségügyi minisztérium ezért országos kampányt indított a gyermekkori immunizáció népszerűsítésére. Az egészségügyi világszervezet és az ENSZ legfrissebb adatai szerint Romániában a kanyaró elleni első oltás lefedettsége mintegy 78%-os, míg a második adag esetében ez az arány alig haladja meg a 60%-ot. A szakemberek szerint a nyáimmunitás kialakulásához legalább 95%-os átoltottságra lenne szükség, különben visszatérő járványokra lehet számítani. Ugyanakkor számos más gyerekkori oltás esetében is csak 80% körüli a lefedettség. A matematika alkalmazása a Társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe, írja az Edupedu. A cél az, hogy a diákok biztosabban tudják értelmezni a nyilvánosságban megjelenő adatokat, és felismerjék, mikor támaszt alá egy szám valódi következtetést, illetve mikor használják azt félrevezetésre. Azok a diákok, akik 2026 őszén kezdik a 9-et, 11. osztályban, vagyis a 2028-2029-es tanévben tanulják majd először. A tantárgy 12. osztályban is folytatódik, heti 1 órában. A diákok statisztikával, valószínűségszámítással, logikai feladatokkal, arányossági kérdésekkel, függvényekkel, grafikonokkal és egyszerű matematikai modellekkel foglalkoznak majd. Közvitára bocsátotta a Közlekedési Minisztérium a július 1-től érvényes úthasználati díjrendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matricára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Időnként felhős lehet ma az égbolt, de számottevő csapadék ennek ellenére sem várható. Jelenleg 10 fok környékén mozog a hőmérséklet, napi maximumként pedig ma 21 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Közlekedési információk.
9: Javában zajlik a reggeli csúcs, a városba bevezető utak zsúfoltak, és lassan a belvárosban is nehézkesebben lehet haladni, és persze, ha van még tudomásatok valamilyen forgalmat nehezítő tényezőről, akkor írjatok, hívjatok, 0359 17 22 22 a telefonszámunk, valamint ha írni akartok SMS-ben, WhatsAppon vagy Viberen, akkor ezt megtehetitek a 0734 17 22 22-re. Kitartást mindenkinek!
8: Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: sweetheart. Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Balázs Anita.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
1: A Tisztaság hónapja Bihar megyében elnevezésű kampány idén 6. alkalommal indul el 2 fő programmal. A diákoknak szóló Tiszta Bihar versennyel és a junior futballcsapatok számára szervezett Mihály Nesó focikupával. Mircsa Malán, a Bihar megyei tanács elnöke hangsúlyozta, az egész májusban zajló kampány célja, hogy a köztisztaság ne csupán önkormányzati feladat, hanem közösségi felelősség is legyen. Elmondása szerint az elmúlt években a programhoz önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek, vállalkozások és egyházi közösségek is csatlakoztak. A Tiszta Bihar programban az előkészítő osztálytól a 12. osztályig vehetnek részt diákok. A tanulók az iskolai ökokluboknál jelezhetik részvételi szándékukat, ezt követően újrahasznosítási akciókban, környezetvédelmi programokban és köztisztasági munkákban vesznek részt. A résztvevők zöldövezeteket, parkokat vagy folyópartokat fogadnak örökbe, amelyeket közösen tisztítanak meg és gondoznak. Tavaly több mint 17 000 diák kapcsolódott be a kampányba. A verseny végén 252 darab, egyenként 500 lejes dekatlon utalványt sorsolnak ki a résztvevő diákok között sportfelszerelések vásárlására. Alin Stefanucz főtanfelügyelő szerint a projekt fontos szerepet játszik a felelős magatartás kialakításában. Jelenleg 132 iskolai ökoklub csatlakozott a kezdeményezéshez, de továbbra is lehet jelentkezni.
0: Ja, hát nyilván vonzó ez a sok dekatlon utalvány, úgyhogy nem is oda, hogy ennyire szívesen jelentkeznek erre a diákok.
1: Te is jelentkeznél, ha lehetne, igaz?
0: Hát igen, mit mondjak, ja. De egyébként meg biztos, hogy vannak már annyira tudatosak is, annyira környezettudatosak, hogy ugye részt is akarnak venni ebben a programban. Amúgy szerintem itt Várad, meg Bihar megye térségében nagyon jól állunk.
1: Tisztaság szempontjából.
0: Mert én már most így a külterületi részeken sem találok annyi, hát bocsánat a kifejezését, de mondjuk dzsuvás részt, mint akár ilyen Bukarest környéke, hát figyelj, jártam arra egy hete, kicsivel több, mint egy hete, és ott elképesztő, hogy ott hogy mennyire rendezetlen volt. De egyébként valahol lehet, hogy ez a rendezetlenség is azt az érzést keltette, hogy olyan szemetes, amúgy meg lehet, hogy nem is volt annyi szemét. És hát nyilván itt a környéken is járok kellek azért. Itt ugye van egyfajta rendezettség is, meg, meg hát abszolút tisztaság. Tehát, hogy valószínűleg azért az elmúlt jó pár év, vagy akár évtized edukációs folyamatai, azok végül sikerült ugye annyira tudatossá formálni a jelen lakosságát, hogy most már tényleg odafigyelnek erre a környezetükre. Meg talán az utazókban is van már egyfajta ilyen környezettudatosság, vagy legalábbis érzed azt, amikor már egy olyan helyen vagy, ahol tényleg olyan tisztaság van körülötted, az olyan hülyéjünk ki, hogy te meg akkor ott összeszemeteled. Tehát, hogy nincs is meg az a késztetés, hogy akkor most eldobjak akár csak egy papírt. Úgy, amit tudok, hogy amúgy meg lebomlik. Tehát, hogy, de mégis inkább megtartom, magamnál tartom, és akkor egy következő alkalommal, ha mondjuk autóval vagyunk hosszabb úton, akkor is inkább a következő alkalommal, ahol megállunk, ott kidobom egy szemetesbe. Szóval nincs az, hogy lehúzom az ablakot és kidobom.
1: Igen. Hát igen, a cigicsikeket mondjuk még azért kidobják.
0: Lehúzzák
1: az ablakot, és igen, akkor kidobálják az autóból.
0: Bár amikor én dohányoztam, abban az időszakban én úgy csináltam, hogy a kocsiba ugye volt hamozó nyilván.
1: Jó, de tudjuk, hogy te UFO vagy.
0: Ja, oké, bocsánat. Ja, igen, az űrhajón volt hamozó
1: igen.
0: is.
1: Igen, te vagy a pozitív példa, én amúgy még most is sokszor látom ezt, sajnos, hogy mondjuk autósok azért úgy kipöckölik a kis csikket az ablakból.
0: Amúgy az aggályos, bár lehet úgy vannak vele, hogy lebomlik, pedig nem igazán, mert hogy maga az a filter rész az azért nem egy lebomló dolog, nem egy könnyen lebomló dolog.
1: Na, de összességében egyébként alá tudom én is támasztani azt, amit te mondasz, hogy szerintem is azért mi viszonylag Bihar megyében szépen és rendezetten és tisztaságban élünk, és valahogy így tényleg az a benyomásom nekem is, hogy igyekeznek is az emberek ezt megtartani, és ez viszont nagyon örvendetes.
0: Abszolút.
1: És még annyit tennék hozzá, hogy szerintem most már az óvodai oktatásban és az elemi iskolákban is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy pontosan ilyen takarítási akcióban részt vegyenek a gyerekek, vagy olyan dolgokat tanuljanak, ami a szelektív személygyűjtéssel, újrahasznosítással kapcsolatos. Van például egy tök jó társasjáték is, amit az én kislányom is az óvodában játszott a társaival, ami ez, hogy ilyen különböző színű kukák, mint a nagy kukák is, tehát hogy olyanokba kellett így gyűjtögetniük a különböző szemetet, és akkor így rögzült, hogy akkor most a kékbe tesszük a papírt, a sárgába tesszük a műanyagot, stb. És akkor egyik nap mondta otthon, hogy anya, nehogy rossz kukába tegyed a nem tudom milyen szemetet. Tehát, hogy már úgy ő hívta fel a figyelmemet rá, hogy tudod, hogy így kell külön tenni a szemetet. És hogy ez annyira jó, mert ugye nyilván ez nem csak nálunk van így, hanem megyeszerte mindenhol, meg itt Nagyvárad iskoláiban, óvodáiban is, hogy eljutottunk odáig, hogy ez már így a tananyag része tulajdonképpen, hogy a felnövekvő generációkat ilyen szempontból is neveljük egy kicsit, hogy már ebben ülnek bele, hogy akkor nem az a fontos, hogy eltegyük effektív a szemetes kukába a szemetet, hanem azt is nézzük meg, hogy hova tegyük, hogy melyiket hova kell helyezni, mert hogy az is számít, és ez egy örvendetes dolog is, nagyon jó, és én minden ilyen jellegű kezdeményezést nagy örömmel tudok támogatni, úgyhogy nagyon jó ez a Tiszta Bihar projekt, mint olyan. Úgyhogy nem tudom, mi nem tudunk valahogy csatlakozni egyébként. Az időt eszembe.
0: De egészen biztosan, tuti, vissza kell menni a suliba hozzá, ugye legegyszerűbb.

0: Hát ennyi volt már a reggeli plusz Anitával és Sanyival, akik most elbúcsúznak, mi mentünk is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Rögtön utánunk jön is Szegri Mária.
1: Valamint 15 órától jelentkezik Keserű Tomi is, aki szintén elhozza nektek a legjobb zenéket, majd 20 órakor berobog az a bizonyos zenevonat is. Mi köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert lesz ismét reggeli 6-tól 8-ig.
1: Így van, úgyhogy ha tehetitek, tartsatok velünk szerdán is, hiszen friss hírekkel és a legjobb dalokkal érkezünk. Vigyázzatok magatokra és tartsátok észben, ha rövid időre is néha nem árt megtorpanni, hátranézni, nyugodtan áttekinteni a megtett utat és örülni neki, hogy eljutottunk idáig. Legyen szép a napotok!
0: És persze, jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós padló, a Dedemannál a Sharan Gris beltéri járólap négyzetmétere csak 39,90 van. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
7: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia. Közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
8: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz 0 számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
9: Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. A matematika alkalmazása a Társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe. Július 1-től drágul az útdíj matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. Bár az állami oltási program keretében a legfontosabb vakcinák ingyenesen hozzáférhetők, az átoltottsági arány több betegség esetében jóval az egészségügyi szakemberek által szükségesnek tartott szint alatt marad. Az egészségügyi minisztérium ezért országos kampányt indított a gyermekkori immunizáció népszerűsítésére. Az egészségügyi világszervezet és az ENSZ legfrissebb adatai szerint Romániában a kanyaró elleni első oltás lefedettsége mintegy 78%-os, míg a második adag esetében ez az arány alig haladja meg a 60%-ot. A szakemberek szerint a nyáimmunitás kialakulásához legalább 95%-os átoltottságra lenne szükség, különben visszatérő járványokra lehet számítani. Ugyanakkor számos más gyerekkori oltás esetében is csak 80% körüli a lefedettség. A matematika alkalmazása a Társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe, írja az Edupedu. A cél az, hogy a diákok biztosabban tudják értelmezni a nyilvánosságban megjelenő adatokat, és felismerjék, mikor támaszt alá egy szám valódi következtetést, illetve mikor használják azt félrevezetésre. Azok a diákok, akik 2026 őszén kezdik a 9-et, 11. osztályban, vagyis a 2028-2029-es tanévben tanulják majd először. A tantárgy 12. osztályban is folytatódik, heti 1 órában. A diákok statisztikával, valószínűségszámítással, logikai feladatokkal, arányossági kérdésekkel, függvényekkel, grafikonokkal és egyszerű matematikai modellekkel foglalkoznak majd. Közvitára bocsátotta a Közlekedési Minisztérium a július 1-től érvényes úthasználati díjrendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matricára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Ma kissé felhősen alakul az időjárásunk, de fázni bizonyosan nem fogunk. 20-21 Celsius fokos napali csúcsértékeket mérhetünk majd, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdán és csütörtökön pedig akár 25 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
10: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
10: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, 8 óra múlt pár perccel, a 89,6-on pedig 1000-es tartol a délelőtti plusz. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig. Bizony ellátlak benneteket helyi és környékbeli infókkal, rengeteg programajánlóval és klassz slágerekkel. És ha már slágerek, akkor hozom is a folytatást. Itt van a New Level Empire és a Dérhemi közöse. A neked valóság. Jó utat, jó rádiózást, ha pedig munkából hallgatok bennünket, akkor kitartást. Jó munkát kívánok mindenkinek.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

Majd 11 perccel Nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on pedig a Plus FM kedd délelőtti adását hallgatjátok, ahol a bennünket érintő leghasznosabb információkat hozom el nektek. Ma május 19-én 12 órától újraindul a forgalom Nagyváradon az Onés Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban, közölte mindezt a Bihar megyei tanács. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onés Tilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázábán útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposurói utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. A Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat közleménye szerint pedig a 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatérnek eredeti útvonalukra, és ismét a Körös, Onés Tilor és Löposurói utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Újraindult át a forgalom ma 12 órától Nagyváradon az Onés Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban.

Klassz lágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, jó, ha tudjátok, hogy a Nagyváradi Vízművek közleményében tájékoztat bennünket arról, hogy ma május 19-én 18 óráig szünetelni fog a vízszolgáltatás Nagyvárad kijáratánál a 79-es országútnál. A korlátozásra a helyszínen zajló csőáthelyezések miatt van szükség, amely az aluljáró építési munkálatok keretében zajlik. Érintve lesznek a 79-es országútnak a város aradi úti kijáratától a repülőtérig tartó szakaszán élők, valamint a környező területek lakói, akik ezekre a vezetékekre vannak csatlakoztatva. Az ellátás helyreállítása után a víz átmenetileg zavaros lehet. Ebben az esetben a kitisztulásig csak háztartási célokra ajánlott használni. További jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!

0: Afrojack dala szólt nekünk itt a 89,6-on, és hát 8 óra múlt 25 perccel pluszosok, ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk. A folytatásban Petro Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy a határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Anita érkezik a részletekkel, én pedig a hírek után a legszuperebb slánkerekkel várlak vissza benneteket, és persze időjárás jelentéssel és közlekedési infókkal. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék minősülnek.
4: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogoruluj út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12 lej 49-banért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9 lej 99-banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A lejárt szavatosságú gyógyszerek veszélyeire figyelmeztetnek az orvosok. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PSD-t, a PNL-t, az USZR-t és az RMDS-t, derül ki a KURSZ közvéleménykutató intézet felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, illetve viszonylag stabil versenyt mutatnak a főbb pártok között. Az AUR vezető pozícióban van, és egyértelmű előnnyel rendelkezik a többi versenytársához képest. A közleményben. Az adatok a román választók túlnyomó részt konzervatív orientációját mutatják egy gazdasági bizonytalansággal és politikai instabilitással terhelt környezetben. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk, különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól, holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekinti. Ezért az alkalmazottak aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. Sokan tartanak otthon lejárt szavatosságú orvosságokat, korábbi kezelések után megmaradt gyógyszereket, és újra beszedik őket, amikor hasonló tünetek jelentkeznek. Azonban a lejárt szavatosságú gyógyszerekkel körültekintően kell bánni. A toxikológiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szavatossági idő lejárta után használt gyógyszerek elveszíthetik terápiás hatásukat, és bizonyos helyzetekben mellékhatásokat vagy egyéb szövődményeket okozhatnak. Még ha a csomagolás értetlennek tűnik is, a termékek hatékonysága és biztonsága a szavatossági idő lejárta után már nem garantálható. Elvileg a legtöbb gyógyszer szavatossági ideje 12 és 24 hónap között van, de vannak ennél sokkal rövidebb szavatossági idejű készítmények is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Ma kissé felhősen alakul az időjárásunk, de fázni bizonyosan nem fogunk. 20-21 Celsius fokos napali csúcsértékeket mérhetünk majd, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdán és csütörtökön pedig akár 25 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
6: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
6: A kedd délelőtt Damiano David The First Time című dalával folytatjuk. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek.
1: Slágerek ma

magyar kedvencek és jó hírek. Itt a KEDD délelőtti pluszban. A metró közelében a Váradi és a Fugyivásárhelyi körgyűrű kereszteződésénél épülő, illetve a Nagyváradot Félixfürdővel összekötő vasúti sén felett kivitelezett felüljárónál tartott sajtótájékoztatót Mircea Mölen megyei tanácselnök, és megemlítette, hogy nyáron ezeket már hivatalosan is használatba adják. A Nagyváradi és a Fugyivásárhelyi körgyűrű kereszteződésénél épülő felüljáró 560 méter hosszú. A munkálatok 2025. augusztusában kezdődtek el, és jelenleg 93%-nál tartanak. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kialakították már az egész infrastruktúrát, elkészültek a rámpák és maga a felüljáró is, illetve mindenhol lefektették az aszfalt burkolatot. A másik a Váradi körgyűrűn, a Nagyvárad és Félixfürdő közti vasúti pályaszakasz felett épülő felüljáró 810 méter hosszú, és menetirányonként két-két sávos. Ennél 55%-ban végeztek a munkálatokkal. Ez a beruházás egyébként a vasútvillamos projekt részét képezi.

Buszosok, Bihar megye legszínesebb és legszórakoztatóbb gyermeknapi fesztiválját idén is Nagyváradon szervezik meg. A program idén először kétnapos lesz. Május 31-én vasárnap a Váradi várban, míg június 1-én hétfőn három helyszínen szervezik meg. A Nagyváradi várban, a Gyerekvárosban és a Bárkóújparkban, ahol szórakoztató tevékenységek zajlanak majd egy időben. Mindhárom helyszínen lesznek színdarabok, bűvészmutatványok, kisautók, színes léggömbök, különböző tevékenységek, kézműves műhelyek és sok-sok finomság. A Váradi Gyermekfesztivált a Visitor Egyesület szervezi a Váradi Polgármesteri Hivatal támogatásával.

0: Nagyváradi, a környékbeliek, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó torlódásról, sebességmérésről, vagy esetleg útlezárásról, mindenképp szóljatok nekünk is, 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is. A 0734 17 22 22-es számunkra, és megtaláltok Facebookon és Instagramon is bennünket. Most pedig zárjuk a kedd délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. Petró Anita kolléganőm már érkezik is a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig folytatjuk a legnagyobb slágerekkel, például ezzel. Mutatom. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesély,
1: ahol az utunk egyszer véget ér. Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az otthonod homlokzatának elegáns megjelenése, a Dedemánnál a 17 liter fászát kültéri mosható festék 3 liter alapozóval csak 229 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiköszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A lejárt szavatosságú gyógyszerek veszélyeire figyelmeztetnek az orvosok. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PSD-t, a PNL-t, az USZR-t és az RMDS-t, derül ki a Kursz közvéleménykutató intézet felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, illetve viszonylag stabil versenyt mutatnak a főbb pártok között. Az AUR vezető pozícióban van, és egyértelmű előnnyel rendelkezik a többi versenytársához képest. A közleményben. Az adatok a román választók túlnyomó részt konzervatív orientációját mutatják egy gazdasági bizonytalansággal és politikai instabilitással terhelt környezetben. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk, különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól, holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekinti. Ezért az alkalmazottak aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. Sokan tartanak otthon lejárt szavatosságú orvosságokat, korábbi kezelések után megmaradt gyógyszereket, és újra beszedik őket, amikor hasonló tünetek jelentkeznek. Azonban a lejárt szavatosságú gyógyszerekkel körültekintően kell bánni. A toxikológiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szavatossági idő lejárta után használt gyógyszerek elveszíthetik terápiás hatásukat, és bizonyos helyzetekben mellékhatásokat vagy egyéb szövődményeket okozhatnak. Még ha a csomagolás értetlennek tűnik is, a termékek hatékonysága és biztonsága a szavatossági idő lejárta után már nem garantálható. Elvileg a legtöbb gyógyszer szavatossági ideje 12 és 24 hónap között van, de vannak ennél sokkal rövidebb szavatossági idejű készítmények is.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Ma kissé felhősen alakul az időjárásunk, de fázni bizonyosan nem fogunk. 20-21 Celsius fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk majd, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdán és csütörtökön pedig akár 25 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
6: Közlekedési információk.
7: Forgalomkorlátozások vannak érvényben az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok, az avartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbákhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbákig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: 9 óra múlt 4 perccel Nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on pedig elstartol a keddél előtti plusz második órája. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig. Elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerénkkel is természetesen. Mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen információtok vagy kérdésetek van, bátran hívjatok, vagy írjatok üzenetet. Most pedig hozom is a folytatást, egy magyar sláger érkezik. Itt van az ígért Follow the Flow és a régi Mese című daluk. Jó utat, jó rádiózást!
6: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz

buszosok, ma 12 órától részlegesen újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu utca kereszteződésében. Így pedig az itt közlekedő 14-es és 14P jelzésű autóbuszok is visszatérnek a megszokott útvonalukra. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTELE közleményében kéri az érintett buszvonalat használó utazó közönséget, hogy vegyék figyelembe ezeket a változásokat. Minden részletet pedig az otele.ro weboldalon megtaláltok. Ne feledjétek tehát, ma 12 órától részlegesen újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca kereszteződésében.

Klasslágerek és helyi információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. Jóváhagyták egy új iskola megépítésének finanszírozását a Váradszőlősi Tompa Mihály utcában, közölte a nagyváradi polgármester hivatal. Az új tanintézmény a Tompa Mihály utca 36 szám alatt épül fel, jelenleg pedig a tervezési és kivitelezési munkálatok közbeszerzési eljárása zajlik. A tervek szerint az iskola két különálló épülettömbből áll majd. Az egyikben tantermeket és adminisztratív helyiségeket alakítanak ki, a másik épület pedig a sporttevékenységeknek és az iskolai rendezvényeknek ad helyet. A két épület között kültéri sportpályákat is kialakítanak ráadásul. Az új oktatási intézmény összesen 1250 diák befogadására lesz alkalmas. A polgármesteri hivatal szerint a beruházás része annak a hosszú távú fejlesztési programnak, amelynek célja Nagyvárad oktatási infrastruktúrájának bővítése és korszerűsítése, a diákok, a pedagógusok és a helyi közösség érdekében.

0: Ács Dén és Raid Alton közös a Call Love, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk. A folytatásban egy rövid reklámot követően érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, ez pedig a mai nap folyamán. Petro Anita kolléganőm szállítja nekünk, és szótejt például arról, hogy a lejárt szavatosságú gyógyszerek veszélyeire figyelmeztetnek az orvosok bennünket. Maradjatok velünk a részletekért, én pedig jövök vissza a legszuperebb slágereinkkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 20-áig a 6 doboz egyenként 0,5 literes Golden Brau világos sörára 17,45 bani, valamint 100 g csont és bőr nélküli csirke mellára csupán 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a még több otthoni kikapcsolódás, a Dedemannál a Sea Rose kanapé 899 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Homok, vesekő. Fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a veseköképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A lejárt szavatosságú gyógyszerek veszélyeire figyelmeztetnek az orvosok. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PSD-t, a PNL-t, az USZR-t és az RMDS-t, derül ki a KURSZ közvéleménykutató intézet felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, illetve viszonylag stabil versenyt mutatnak a főbb pártok között. Az AUR vezető pozícióban van, és egyértelmű előnnyel rendelkezik a többi versenytársához képest. A közleményben. Az adatok a román választók túlnyomó részt konzervatív orientációját mutatják, egy gazdasági bizonytalansággal és politikai instabilitással terhelt környezetben. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk, különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól, holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekinti. Ezért az alkalmazottak aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. Sokan tartanak otthon lejárt szavatosságú orvosságokat, korábbi kezelések után megmaradt gyógyszereket, és újra beszedik őket, amikor hasonló tünetek jelentkeznek. Azonban a lejárt szavatosságú gyógyszerekkel körültekintően kell bánni. A toxikológiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szavatossági idő lejárta után használt gyógyszerek elveszíthetik terápiás hatásukat, és bizonyos helyzetekben mellékhatásokat vagy egyéb szövődményeket okozhatnak. Még ha a csomagolás értetlennek tűnik is, a termékek hatékonysága és biztonsága a szavatossági idő lejárta után már nem garantálható. Elvileg a legtöbb gyógyszer szavatossági ideje 12 és 24 hónap között van, de vannak ennél sokkal rövidebb szavatossági idejű készítmények is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Ma kissé felhősen alakul az időjárásunk, de fázni bizonyosan nem fogunk. 20-21 Celsius fokos napali csúcsértékeket mérhetünk majd, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdán és csütörtökön pedig akár 25 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Desa 2025-ös dalával folytatjuk a kedd délelőttöt, ez lesz a Not at this party. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek magyar kedve!

Plusz sok ismét terjednek azok a csaló SMS-ek, amelyek a Giseo.ro nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek bankkártya adatait hamis közlekedési bírságokra hivatkozva. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság pénteki Facebook bejegyzésében figyelmeztetett bennünket arra, hogy a felhasználók olyan üzeneteket kapnak, amelyek megtévesztő weboldalakra irányítják őket. A csalók módszere egyszerű. Az SMS első ránézésre hivatalos értesítésnek tűnik, és azt állítja, hogy a címzetnek ki kell fizetnie a közlekedési bírságát. Az üzenet egy linket is tartalmaz a gyors ügyintézés érdekében, a hivatkozás azonban nem a valódi Giseo.ro oldalra vezet, hanem annak megtévesztően hasonló másolatára. Az oldalon először a járműrendszámát kérik be, majd azt jelzik, hogy bírságot találtak az adott autóhoz kapcsolódóan. Ezután sürgető hangnemben fizetésre szólítják fel a felhasználót, például 150 lei befizetésére. A csalás valódi célja azonban nem a bírság beszedése, hanem a személyes és banki adatok megszerzése. Ha valaki megadja a bankkártya adatait az ilyen oldalakon, a csalók hozzáférhetnek a bankszámlájához, és anyagi kárt okozhatnak. A szakemberek szerint az elkövetők pszichológiai nyomásgyakorlással próbálják gyors döntésre kényszeríteni az áldozatokat. A hatóság így arra kéri a lakosságot, hogy a Giseo.ro-val kapcsolatos információkat kizárólag a hivatalos felületeken ellenőrizzék, és ne kattintsanak SMS-ben érkező gyanús linkekre. A csalási kísérleteket a 1911-es telefonszámon vagy az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő platformján lehet jelezni.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma május 19-én több kulturális és közösségi program is várja az érdeklődőket a 34. Fesztumváradinum utórendezvényein. 12 órától a Lórándfi Zsuzsanna Református Gimnázium ad otthont a Zsibongó Napsugarak című nyílt workshopnak, ahol a Lórándfi Napsugárklub citeles diákei mutatják be a hagyományos hangszert. A résztvevők nem csak megismerhetik, hanem ki is próbálhatják a citerát. Majd délután 17 órától a Szigligeti Színház színpadán látható az Egriek vendégjátéka a Hamupipőke című táncelőadás. A klasszikus mese Emődi Attila koreográfiájával elevenedik meg, ahol a történetet a mozgás és a tánc meséli el. Majd 18 órától a Collegium Varadinum konferencia termében rendezik meg a Nem érdemes mást megírni, csak az igazat című pódiumbeszélgetést Mezei Katalin Kossuth Díjas íróval és költővel. Az es során a szerző sokoldalú életművéről, pályájának fontos állomásairól és legújabb köteteiről is szó lesz. Szintén 18 órától a Bodega ad helyet a Fenntartatóság, Család, Egészség című interaktív eseménynek, amelyet több civil és közéleti szervezet közösen szervez. A program a tudatosabb, egészségesebb és fenntarthatóbb életmód kérdéseit járja körül szakértői beszélgetésekkel és műhelymunkával. A Festum Varadinum mai programjait olvashatjátok a festumvaradinum.ro weboldalon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: 9 óra 56 perc, Nagyváradi a környékbeliek. Ez pedig azt jelenti, hogy zárjuk a kedd délelőtti plusz második óráját. A folytatásban átadom a stafétát Petro Anitának, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont jól tudjátok, ha bármilyen információtok, kérdésetek van. Engem déli 12 óráig elértek a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. Most pedig mutatom, hogy mivel folytatjuk a kedd délelőttöt a következő órában. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
3: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. A matematika alkalmazása a társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe. Július 1-től drágul az útdíj matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. Bár az állami oltási program keretében a legfontosabb vakcinák ingyenesen hozzáférhetők, az átoltottsági arány több betegség esetében jóval az egészségügyi szakemberek által szükségesnek tartott szint alatt marad. Az egészségügyi minisztérium ezért országos kampányt indított a gyermekkori immunizáció népszerűsítésére. Az egészségügyi világszervezet és az ENSZ legfrissebb adatai szerint Romániában a kanyaró elleni első oltás lefedettsége mintegy 78%-os, míg a második adag esetében ez az arány alig haladja meg a 60%-ot. A szakemberek szerint a nyáimmunitás kialakulásához legalább 95%-os átoltottságra lenne szükség, különben visszatérő járványokra lehet számítani. Ugyanakkor számos más gyerekkori oltás esetében is csak 80% körüli a lefedettség. A matematika alkalmazása a társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe, írja az EduPedu. A cél az, hogy a diákok biztosabban tudják értelmezni a nyilvánosságban megjelenő adatokat, és felismerjék, mikor támaszt alá egy szám valódi következtetést, illetve mikor használják azt félrevezetésre. Azok a diákok, akik 2026 őszén kezdik a 9-et, 11. osztályban, vagyis a 2028-2029-es tanévben tanulják majd először. A tantárgy 12. osztályban is folytatódik, heti egy órában. A diákok statisztikával, valószínűségszámítással, logikai feladatokkal, arányossági kérdésekkel, függvényekkel, grafikonokkal és egyszerű matematikai modellekkel foglalkoznak majd. Közvitára bocsátotta a Közlekedési Minisztérium a július 1-től érvényes úthasználati díjrendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matricára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Ma kissé felhősen alakul az időjárásunk, de fázni bizonyosan nem fogunk. 20-21 Celsius fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk majd, északára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdán és csütörtökön pedig akár 25 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Ma május 19-én 12 órától újraindul a forgalom Nagyváradon az Onestirol utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok így ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestirol utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Lupusolói utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: És már folytatjuk is a kedd délelőtöt. Hello, nagyváradiak, környékbeliek. Szeretettel köszöntelek benneteket a 89,6-on. Szegedi Máriát halljátok, és én déli 12 óráig elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Szó lesz arról a következő 60 percben, hogy nem lesz tanítás június 5-én az iskolákban, de arról is, hogy összesen 240 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, és azt is elárulom, hogy Nagyváradon mennyi a szabad munkahelyek száma. Maradjatok velem a részletekért, most pedig zenélünk tovább. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Jóha tudjátok, pluszosok, hogy az időjárási viszonyoktól függően május 18 és 29-e között naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik így Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, időseket, szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljenek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb, mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsák az zárva. További információért vagy részletekért érdeklődhettek a 0259 266 086-os telefonszámon.

pluszosok, nem lesz tanítás június 5-én az iskolákban. A péntekre első szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet György Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. Ez 2024-től kezdődően hivatalos szünnap a tanintézetekben. A törvény szerint minden romániai iskola, legyen állami, magán vagy egyházi, köteles megemlékezni erről a napról. A változást a 2023-ban megújított kollektív munkaszerződést tette lehetővé, amely kimondja, hogy június 5-én nincs tanítás, és ezt a napot bepótolni sem kell.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM. Let's get it started in here.

0: 10 óra 27 perc, Nagyváradi a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy a 89,6-on a kedd délelőtti plusz harmadik órájában fél időhöz érkeztünk. A folytatásban Petru Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy a határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Érkezik Anita a részletekkel, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A lejárt szavatosságú gyógyszerek veszélyeire figyelmeztetnek az orvosok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PSD-t, a PNL-t, az USZR-t és az RMDS-t, derül ki a Kursz közvéleménykutató intézet felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, illetve viszonylag stabil versenyt mutatnak a főbb pártok között. Az AUR vezető pozícióban van, és egyértelmű előnnyel rendelkezik a többi versenytársához képest. A közleményben. Az adatok a román választók túlnyomó részt konzervatív orientációját mutatják egy gazdasági bizonytalansággal és politikai instabilitással terhelt környezetben. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk, különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól, holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekinti. Ezért az alkalmazottak aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. Sokan tartanak otthon lejárt szavatosságú orvosságokat, korábbi kezelések után megmaradt gyógyszereket, és újra beszedik őket, amikor hasonló tünetek jelentkeznek. Azonban a lejárt szavatosságú gyógyszerekkel körültekintően kell bánni. A toxikológiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szavatossági idő lejárta után használt gyógyszerek elveszíthetik terápiás hatásukat, és bizonyos helyzetekben mellékhatásokat vagy egyéb szövődményeket okozhatnak. Még ha a csomagolás értetlennek tűnik is, a termékek hatékonysága és biztonsága a szavatossági idő lejárta után már nem garantálható. Elvileg a legtöbb gyógyszer szavatossági ideje 12 és 24 hónap között van, de vannak ennél sokkal rövidebb szavatossági idejű készítmények is.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Epsilon további dalával folytatjuk a kedd délelőtöt, jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a...

Figyelem, álláskeresők, összesen 740 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 355. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakértsegédet, kézi csomagolót, biológust, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, állatgondozót, diszpécsert, autószerelőt, takarítót, szakmérnököket, raktárost, áramozgatót, pincért, eladót, masszört, szakképzetlen munkásokat keresnek. Ha további információra lenne szükségetek, akkor keressétek bátran a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség megyei székelyét, Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt. De mondok telefonszámot is, 0259 436 821. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek!

Kurzusok, jó hírek! Idén is megszervezik a nagy népszerűségnek örvendő gomikacsaúsztató versenyt június 1-én, gyermeknapon. A Váradi Rotary Club által szervezett jótékonysági esemény során 10 000 gumikacsát engednek a Sebeskörös vizébe a Garasos hídról. A programok 12 órától kezdődnek, de maga az úsztatás 16 órától indul. Az egyéni számsorral ellátott gumikacsákat bárki örökbe fogadhatja, az első 50 beérkező kacsa gazdája pedig jutalomban részesül. A résztvevők több jótékonysági ügy egyikét támogathatják. Az egyik ilyen az oktatás a mozgáson keresztül, amelynek célja, hogy iskolákat szereljenek fel pingpongasztalokkal. Ugyanakkor az agyszárnyakat a fogyatékkal élő gyermekeknek projekt célja, hogy a befolyt támogatásból védett otthont építsenek a családi támogatás nélküli fiatalok számára, biztonságos környezetet és az önállóság esélyét kínálva számukra. A harmadik cél az, amikor a szegénység elveszi a gyermekkorodat címet viseli. Ezen projekt a nehéz helyzetben lévő anyák támogatását és a kiszolgáltatott gyermekek védelmét célozza. A résztvevők a regisztráció során választhatják ki, hogy melyik ügyet szeretnék támogatni. További információt az esemény hivatalos honlapján és Facebook oldalán találtok, itt lehet regisztrálni is. Június 1-én gyermeknapon tehát ismét megszervezik a nagy népszerűségnek örvendő jótékonysági gumikacsa úsztató versenyt.

Hajnalban még a nap is más, ez volt a United 2001-es dala, Hello Hello, nagyváradiak. Környékbeliek, ezzel pedig zárjuk a kedd délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Petru Anita már készen áll, és érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, de azt is jól tudjátok, ha bármilyen kérdésetek, információtok van, állok rendelkezésetekre, hívható vagyok a 0359 1722-22-es tikes számunkon, de ha úgy jobban tetszik, írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. Most pedig mutatom, hogy mivel jövök vissza hozzátok.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a könyveid rendezett tárolása, a Dedemannál a Margate könyvespolc csak 599 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724-354-021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon
3: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Romániában nem az élelmiszer a legdrágább termék, hanem maga az állam. Gyakorlatilag minden hónap 1/3-át a közköltségvetés számára dolgozzuk le. Kiterjeszti az ellenőrzéseket az adóhatóság, a drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában a háztartások kiadásainak legnagyobb részét nem az élelmiszerek vagy a szolgáltatások teszik ki, hanem az állam felé fizetett terhek. Ugyanis a statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások összes kiadásának 33,6%-a, vagyis több mint 1/3 adókra, járulékokra és egyéb befizetésekre megy el. Ez meghaladja a nem élelmiszer jellegű termékekre és szolgáltatásokra fordított összegeket. A számok alapján a romániai lakosok gyakorlatilag minden hónap 1/3-át a közköltségvetés számára dolgozzák le. A fogyasztási kiadások között a legkisebb arányt az oktatás képviseli. Egy háztartás havonta átlagosan mindössze 26 lejt fordít erre, ami a teljes fogyasztás 0,5%-a. Fokozza az ellenőrzéseket az országos adóhatóság azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg, a hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ANAV folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák, különösen azokat, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a Pan-Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki, egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Ager Press szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Ma kissé felhősen alakul az időjárásunk, de fázni bizonyosan nem fogunk. 20-21 Celsius fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk majd, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdán és csütörtökön pedig akár 25 fokot is mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
5: Ma május 19-én 12 órától újraindul a forgalom Nagyváradon az On és Tirol utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok így ismét mindkét irányban közlekedhetnek, a Körös, azaz a Tudor Vladimirez utca és az On és Tirol utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Lupusolói utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most
8: És most élőben Nagyváradról
9: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: 2026. május 19-e kedd, a 89,6-on pedig elstartol a délelőtti plusz negyedik órája. Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek, meséljetek nekem, hogy vagytok, hogy telik a kedd délelőtt. Én Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek, állok rendelkezésetekre, sőt, várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. Most viszont zenélünk tovább, jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
8: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

ez volt Berkes Olivér és a Volt, ami volt című dala, plusz a sok jó hírrel érkeztem. Elindult a nagyváradi Swimathon idei adománygyűjtő kampánya, amelynek keretében június 20-áig 24 közösségi projekt támogatására buzdítják a helyieket. Az egészségügy, az oktatás, a szociális segítségnyújtás és a környezetvédelem területéről kiválasztott kezdeményezések mögé idén is a helyi közösség összefogását várják a szervezők. A nagyváradi közösségi alapítvány által szervezett esemény célja ezúttal is az, hogy minél több embert mozgósítson olyan ügyek támogatására, amelyek valós segítséget jelenthetnek a közösség különböző területein. A kampány lényege nem csupán az adományozás, hanem az is, hogy minél többen személyesen is részeseivé váljanak egy-egy jó ügy sikerének. Erre többféle lehetőség is kínálkozik, az érdeklődők közvetlenül is támogathatják a számukra fontos projekteket, de vállalhatják azt is, hogy nagykövetként népszerűsítik azokat a saját közösségükben. Emellett úszóként is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Az úszóknak 6 fős csapatokba kell szerveződniük, és nem csak a medencében kell helytállniuk, hanem az eseményt megelőző hetekben is, hiszen a választott ügy mellé támogatókat és adományokat is kell gyűjteniük. Az úszók jelentkezését május 31-ig várják. Az idei kiadásban kiválasztott 24 projekt a helyi közösség sokféle igényére reagál. Közös pontjuk, hogy mindegyik mögött valós helyi szükségletek és emberi történetek állnak. A kampány csúcspontját június 6-án szombaton rendezik meg a nagyváradi Ioan Alexandrescu olimpiai úszodában, ahol a csapatok vízbe szállnak az általuk támogatott ügyekért. A közönséget is várják természetesen. A lelátóra a belépés ingyenes.

Gyerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a Délelőtti Pluszban. Nagyváradon mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működni kezdhet. Az első ilyen eszközöket már felszerelték a Fő és a György Edimá utca kereszteződésében, a sétálóvezet bejáratánál a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. A rendszer működése viszonylag egyszerű. Ha egy autó behajt vagy megáll a gyalogos forgalom számára fenntartott területen, a kamera rögzíti az eseményt, az algoritmus pedig azonnal továbbítja a képet a helyi rendőrség diszpécser központjába. Ott egy operátor ellenőrzi a felvételt, majd ha valóban szabálysértés történt, jegyzőkönyvet állítanak ki, és a bírságot postán küldik ki a jármű tulajdonosának. Oktávian Haragos, a nagyváradi polgármesteri hivatal sajtóosztályának a vezetője a Bihari Naplónak elmondta, hogy a projekt Smart Zone Oreden néven fut, és a város első olyan kezdeményezése, amely mesterséges intelligenciát használ a közterületek védelmére. A rendszer idén április 20-án indult el kísérleti jelleggel. A tervek szerint, ha a rendszer beválik, akkor fokozatosan kiterjesztik a város több forgalmas pontjára és sétáló övezetére is. A kijelölt helyszínek között szerepel a Bémertet, a Ferdinánd tér, a Szent László tér, a Nagy Sándor József tet, az Aurél Lázár utca, az Ezred Évi emléktér, ez a Libertaci utca, és a zöld fa, azaz a Vasile Alexandri utca, valamint több kisebb tér és park. Például a Kazabán tér, a Váradszőlősön kialakított tér, a Magnólia park, valamint a vár környéke is.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós padló, a Dedemannál a Sharan Gris beltéri járólap négyzetmétere csak 39,90 bané. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: És most vissza a zenéhez.
4: A New Level Empire és a Republic közösen érkezik a kedd délelőtti pluszban, ez lesz a Valódi című daluk. Jó utat, jó rádiózást!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM!

ne felejtjétek, pluszos sok júniusi különleges játékos foglalkozásra várják a gimnazista és középiskolás diákokat Nagyváradon. A Detektív egy napra Adi világában című műhely célja, hogy a résztvevők felfedezzék Adi Endre nagyváradi éveinek szellemi örökségét. A programnak az Adi Endre Emlékmúzeum ad otthont, ahol a diákok izgalmas feladatokon keresztül mélyülhetnek el a költő életében és munkásságában. Jelentkezni és további információt kérni a 0728 884 051-es telefonszámon lehet kettől péntekig 10 és 16 óra között. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy időben regisztráljanak, mivel a helyek száma korlátozott.

pluszosok, ma május 19-én 12 órától újraindul a forgalom Nagyváradon, az Anés Tilór utcai aluljáró felett található körforgalomban, közölte a Bihar megyei tanács. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek, a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Anés Tilór utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kászában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposoló utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. A Nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTELE közleménye szerint pedig a 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatérnek eredeti útvonalukra, és ismét a Körös, Anés Tilór és Löposoló utca kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. További jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!

0: and I'll write your name.
1: Nagyváradiak, környékbeliek, a keddi előtti plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Én ugyanis minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek a 89,6-on. Találkozzunk tehát szerda délelőtt is itt az éterben. Most pedig átadom a stafétát Petró Anitának, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Utána pedig folytatódnak a slágerek itt a pluszon. Ne menjetek sehová. Délután 3 órától pedig Keserű Tamás kollégám fog hazakísérni benneteket. További jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Hatalmas ölelés, Szegedi Mária voltam. Sziasztok!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Romániában nem az élelmiszer a legdrágább termék, hanem maga az állam. Gyakorlatilag minden hónap egyharmadát a közköltségvetés számára dolgozzuk le. Kiterjeszti az ellenőrzéseket az adóhatóság, a drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában a háztartások kiadásainak legnagyobb részét nem az élelmiszerek vagy a szolgáltatások teszik ki, hanem az állam felé fizetett terhek. Ugyanis a statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások összes kiadásának 33,6%-a, vagyis több mint egyharmada adókra, járulékokra és egyéb befizetésekre megy el. Ez meghaladja a nem élelmiszer jellegű termékekre és szolgáltatásokra fordított összegeket. A számok alapján a romániai lakosok gyakorlatilag minden hónap egyharmadát a közköltségvetés számára dolgozzák le. A fogyasztási kiadások között a legkisebb az oktatás képviseli. Egy háztartás havonta átlagosan mindössze 26 lejt fordít erre, ami a teljes fogyasztás 0,5%-a. Fokozza az ellenőrzéseket az országos adóhatóság azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg, a hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ANAV folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák, különösen azokat, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a Pan Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki, egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Ager Press szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor Ádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Romániában nem az élelmiszer a legdrágább termék, hanem maga az állam. Gyakorlatilag minden hónap 1/3-át a közköltségvetés számára dolgozzuk le. Kiterjeszti az ellenőrzéseket az adóhatóság, a drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában a háztartások kiadásainak legnagyobb részét nem az élelmiszerek vagy a szolgáltatások teszik ki, hanem az állam felé fizetett terhek. Ugyanis a statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások összes kiadásának 33,6%-a, vagyis több mint 1/3-a adókra, járulékokra és egyéb befizetésekre megy el. Ez meghaladja a nem élelmiszer jellegű termékekre és szolgáltatásokra fordított összegeket. A számok alapján a romániai lakosok gyakorlatilag minden hónap 1/3-át a közköltségvetés számára dolgozzák le. A fogyasztási kiadások között a legkisebb az oktatás képviseli. Egy háztartás havonta átlagosan mindössze 26 lejt fordít erre, ami a teljes fogyasztás 0,5%-a. Fokozza az ellenőrzéseket az országos adóhatóság azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg, a hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ANÁF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák, különösen azokat, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a Pan Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki, egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Ager Press szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorul út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. A matematika alkalmazása a Társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe. Július 1-től drágul az útdíj matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. Bár az állami oltási program keretében a legfontosabb vakcinák ingyenesen hozzáférhetők, az átoltottsági arány több betegség esetében jóval az egészségügyi szakemberek által szükségesnek tartott szint alatt marad. Az egészségügyi minisztérium ezért országos kampányt indított a gyermekkori immunizáció népszerűsítésére. Az egészségügyi világszervezet és az ENSZ legfrissebb adatai szerint Romániában a kanyaró elleni első oltás lefedettsége mintegy 78%-os, míg a második adag esetében ez az arány alig haladja meg a 60%-ot. A szakemberek szerint a nyáimmunitás kialakulásához legalább 95%-os átoltottságra lenne szükség, különben visszatérő járványokra lehet számítani. Ugyanakkor számos más gyerekkori oltás esetében is csak 80% körüli a lefedettség. A matematika alkalmazása a Társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe, írja az EduPedu. A cél az, hogy a diákok biztosabban tudják értelmezni a nyilvánosságban megjelenő adatokat, és felismerjék, mikor támaszt alá egy szám valódi következtetést, illetve mikor használják azt félrevezetésre. Azok a diákok, akik 2026 őszén kezdik a 9-et, 11. osztályban, vagyis a 2028-2029-es tanévben tanulják majd először. A tantárgy 12. osztályban is folytatódik, heti 1 órában. A diákok statisztikával, valószínűségszámítással, logikai feladatokkal, arányossági kérdésekkel, függvényekkel, grafikonokkal és egyszerű matematikai modellekkel foglalkoznak majd. Közvitára bocsátotta a Közlekedési Minisztérium a július 1-től érvényes úthasználati díjrendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matricára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja 1 napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, 1 évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: De ez még nem minden!
6: Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradról!

0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Ez itt a reggeli Plusz, a mikrofonoknál Balázs Anitával.
2: És Hosszú Sanyival.
1: És persze érdekesebbnél érdekesebb témákkal.
2: Napindító témánk valóban érdekes hírt vesz górcső alá, ugyanis megerősítené a várandós nők jogait egy törvénytervezet. Ruxandra Csibu-Deaconu, a Mentsétek meg Romániát szövetség, vagyis az USZTERE szenátora, előterjesztett törvényjavaslata garantálná a várandós nők intimitáshoz való jogát, továbbá azt, hogy kérésükre választott kísérő legyen mellettük szüléskor. A politikus szerint nagyon sok nő panaszkodott arra, hogy közös termekben intimitáshoz nélkül kellett vajudnia, vagy éppen kiszolgáltatott helyzetében nem lehetett mellette az, akit szeretett volna. Nem kiváltságokról beszélünk, nem is látványos intézkedésekről, hanem minimális tiszteletről, és arról, hogy a romániai törvényeket közelebb vigyük az európai gyakorlathoz és az egészségügyi világszervezet ajánlásaihoz. Fogalmazott. Meglátása szerint tervezet kiegészíti a betegek jogait rögzítő törvényt, kifejezetten védve a várandós nők méltósághoz, magánélethez és intimitáshoz való jogát a kórházi beutalás teljes idejére. Garantálja, hogy az egészségügyi normák betartása mellett kérésükre mellettük lehet vajudáskor és szüléskor egy általuk kiválasztott kísérő.
1: Hát ez engem most sokkolt, megmondom frankon. Tehát, hogy nem, ez nem gyakorlat, hogy a szülésnél bent lehet melletted a férjed, vagy akár anyukád, vagy nem is tudom, hogy ki mire tart igényt, milyen kísérőre, vagy támogatóra, hogy ez nem a mindennapok része?
2: Szerintem állami kórházban nem, és azért mondom ezt úgy, hogy szerintem, mert én magámban szültem, megmondom őszintén.
1: Oké.
2: Covid-ban szültem, úgyhogy ott nem lehetett senki bent, és nem is látogathatott meg 4 napig senki sem.
1: Atya Isten.
2: Úgyhogy ez egy másik történet volt.
1: Akkor ezt abszolút átérzed
2: hát most, igen.
1: Ezt a szituációt.
2: Igen, de hát nem tudom, én nem tartom magam annyira annak a nőtípusnak, akinek erre nagyon szüksége lett volna. Tehát, hogy én nem biztos, hogy szerettem volna, ha mellettem van valaki. Én úgy jól el voltam magamnak, köszönöm szépen. Úgyhogy én nem éreztem szükségét annak, hogy most bent legyen akár a párom, akár az anyukám, vagy bármilyen barátnőm, vagy bárki. De tudom, ezzel biztos, hogy nem mondom, hogy egyedül vagyok, de hogy a többség az nem így éli meg ezt a dolgot. Nekem jó volt az úgy, ahogy történt. De igen, az állami kórházakban valószínűleg ez nem gyakorlat. Vagy legalábbis feltételezem, hogy orvosfüggő elsősorban, hogy beengednek-e, vagy helyzetfüggő, hogy az a szülés milyennek ígérkezik. Tehát, hogy mondjuk
1: ja, oké, most... igen, hogyha van valami veszélyeztetés, arra gondolsz
2: igen,
1: például,
2: igen,
1: hogy
2: igen,
1: akkor
2: igen,
1: az érthető, hogy ha műtétre kerül sor például.
2: Igen, és valószínűleg tartom, hogy császármetszésnél eleve nem engedik be állami kórházakban az
1: igen.
2: apukát, vagy bárki
1: igen,
2: mást.
1: Igen, igen,
2: mondjuk
1: igen.
2: egy természetes szülésnél lehet, hogy bemehet, de megmondom őszintén, mondom, hogy ezzel kapcsolatban nem tudom megerősíteni. Ismerőseim, akik szültek állami kórházban, mellettük nem volt bent senki, ezt tudom. Ezt el tudom mondani.
1: Tehát, csak hogy, ugye már most az a kérdés, hogy nem lehetett, vagy hogy olyan karakáncsajok voltak, mint te, akik nem akarták,
2: hát
1: hogy legyen
2: most erre, bárki. Hogyha törvénytervezetet szeretnének,
1: igen.
2: akkor valószínűsítem, hogy nem lehet.
1: Akkor nem lehet.
2: Tehát, hogy most itt nem ez a gyakorlat. És egyébként azzal azért úgy tudok azonosulni, hogy az nagyon jó, hogyha mondjuk nem 16-an vagytok egy teremben.
1: Ja, hát igen.
2: Tehát, hogy...
1: az azért. Na, azt nem is tudom egyébként, ez most csak a vajudásról szól, tehát amikor válsz arra, hogy szülhess, ez
2: igen.
1: ugye az az időszak.
2: Hát igen,
1: ugye?
2: Meg ugye utána, amikor megszületik a baba, a jó magánban nem, nincs ott melletted. Fordítva, államiban nincs ott mellette, magánban ott van, de hogy államiban ugye az a gyakorlat, hogy ott akkor elviszik mint olyan, és csak
1: igen.
2: akkor van ott, amikor eteted. Vagy az anyuka sétál le az emeletről a babához, hogy megetesse. Tehát, hogy sehogy nem jó a jelenlegi állapot, ebben biztos vagyok. Tehát, hogy mindenképp kellene ezzel kezdeni valamit.
1: Igen.
2: Én mondom, ahol én szültem, itt Nagyváradon, az egyik ilyen magánkórházban, az számomra tökéletesen megfelelt, és nekem nagyon pozitív élmény maradt a szülés is, meg úgy az egész kórházi tartózkodás, de tudom, hogy nagyon sok kismama nem így éri ezt meg, pont emiatt, mert hogy össze vannak zárva sokan egy szobába, akár tényleg a vajudás időszakára, akár utána már, amikor ott van gyerek ágyasan a kicsi babá, kollégával, és akkor ott azért az nagyon jó, hogyha mondjuk csak ketten vagy hárman vagytok egy szobában, és úgy mindenkinek van egy ilyen picit intimebb sarok abban a szobában, ahova elvonulhat. Úgyhogy én tudom támogatni egyébként ezt a tervezetet, mint olyan, és én inkább úgy fogalmaznék, hogy mindenki döntse el maga ezt a részt, hogy akar-e mondjuk maga mellé kísérőt, aki ott legyen.
1: Persze, legyen hozzá.
2: Vagy nem, de legyen meg a lehetőség, a választási lehetőség.
1: Igen, abszolút én is támogatom, de egyébként kíváncsi vagyok arra is, hogy kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ti hogy látjátok, kedves hallgatók. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkeznek most is a legnagyobb slágerek.
0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
3: Szeretjük Nagyváradot! Plusz FM slágerek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Locsold a pezsgő!
1: Plusz! Plusz! FM!
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
3: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
4: és Hosszú Sanyi,
3: akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
4: A Tisztaság hónapja Bihar megyében elnevezésű kampány idén 6. alkalommal indul el, 2 fő programmal. A diákoknak szóló Tiszta Bihar versennyel és a junior futballcsapatok számára szervezett Mihály Nesú focikupával. Mircsa Malán, a Bihar megyei tanács elnöke hangsúlyozta, az egész májusban zajló kampány célja, hogy a köztisztaság ne csupán önkormányzati feladat, hanem közösségi felelősség is legyen. Elmondása szerint az elmúlt években a programhoz önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek, vállalkozások és egyházi közösségek is csatlakoztak. A Tiszta Bihar programban az előkészítő osztálytól a 12. osztályig vehetnek részt diákok. A tanulók az iskolai ökokluboknál jelezhetik részvételi szándékukat, ezt követően újrahasznosítási akciókban, környezetvédelmi programokban és köztisztasági munkákban vesznek részt. A résztvevők zöldövezeteket, parkokat vagy folyópartokat fogadnak örökbe, amelyeket közösen tisztítanak meg és gondoznak. Tavaly több mint 17 000 diák kapcsolódott be a kampányba. A verseny végén 252 darab, egyenként 500 lejes dekatlon utalványt sorsolnak ki a résztvevő diákok között sportfelszerelések vásárlására. Alin Stefanucz főtanfelügyelő szerint a projekt fontos szerepet játszik a felelős magatartás kialakításában. Jelenleg 132 iskolai ökoklub csatlakozott a kezdeményezéshez, de továbbra is lehet jelentkezni.
3: Ja, hát nyilván vonzó ez a sok dekatlon utalvány, úgyhogy nem is oda, hogy ennyire szívesen jelentkeznek erre a diákok.
4: Te is jelentkeznél, ha lehetne, igaz?
3: Hát igen, mit mondjak, ja. De egyébként meg biztos, hogy vannak már annyira tudatosak is, annyira környezettudatosak, hogy ugye részt is akarnak venni ebben a programban. Amúgy szerintem itt Várad, meg Bihar megye térségében nagyon jól állunk.
4: Tisztaság

0: tisztaság szempontjából. Mert én már most így a külterületi részeken sem találok annyi, hát bocsánat a kifejezését, de mondjuk dzsuvás részt, mint akár ilyen Bukarest környéke, hát figyelj, jártam arra egy hete, kicsivel több, mint egy hete, és hát elképesztő, hogy ott mennyire rendezetlen volt. De egyébként valahol lehet, hogy ez a rendezetlenség is azt az érzést keltette, hogy olyan szemetes, amúgy meg lehet, hogy nem is volt annyi szemét. Uh-huh. És hát nyilván itt a környéken is járok kelek azért, itt ugye van egyfajta rendezettség is, meg, meg hát abszolút tisztaság, tehát hogy valószínűleg azért az elmúlt jó pár év, vagy akár évtized edukációs folyamatai, azok végül sikerült ugye annyira tudatossá formálni a jelen lakosságát, hogy most már tényleg odafigyelnek erre a környezetükre. Meg talán az utazókban is van már egyfajta ilyen környezettudatosság, vagy legalábbis érzed azt, amikor már egy olyan helyen vagy, ahol tényleg olyan tisztaság van körülötted, az olyan hülyén jön ki, hogy te meg akkor ott összeszemeteled. Tehát, hogy nincs is meg az a késztetés, hogy akkor most eldobjak akár csak egy papírt, úgy, amit tudok, hogy amúgy meg lebomlik. Tehát, hogy, de mégis inkább megtartom, magamnál tartom, és akkor egy a következő alkalommal, ha mondjuk autóval vagyunk hosszabb úton, akkor is inkább a következő alkalommal, ahol megállunk, ott kidobom egy szemetesbe. Szóval nincs az, hogy lehúzom az ablakot és kidobom.
1: Hát igen, a cigicsikeket mondjuk még azért kidobják.
0: Hogy
1: lehúzzák az ablakot, és igen, akkor kidobálják az autóból.
0: Bár amikor én dohányoztam, abban az időszakban én úgy csináltam, hogy a kocsiba ugye volt hamozó nyilván.
1: Jó, de tudjuk, hogy te UFO vagy.
0: Ja, oké, bocsánat. Ja, igen, az űrhajón volt hamozó is.
1: Igen, te vagy a pozitív példa, én amúgy még most is sokszor látom ezt, sajnos, hogy mondjuk autósok azért úgy kipöckölik a kis csikket az ablakból.
0: Amúgy az aggályos, bár lehet úgy vannak vele, hogy lebomlik, pedig nem igazán, mert hogy maga az a filter rész az azért nem egy lebomló dolog, nem egy könnyen lebomló dolog.
1: Na, de összességében egyébként alá tudom én is támasztani azt, amit te mondasz, hogy szerintem is azért mi viszonylag Bihar megyében szépen is rendezetten és tisztaságban élünk, és valahogy így tényleg az a benyomásom nekem is, hogy igyekeznek is az emberek ezt megtartani, és ez viszont nagyon örvendetes.
0: Abszolút.
1: És még annyit tennék hozzá, hogy szerintem most már az óvodai oktatásban és az elemi iskolákban is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy pontosan ilyen takarítási akcióban részt vegyenek a gyerekek, vagy olyan dolgokat tanuljanak, ami a szelektív személygyűjtéssel, újrahasznosítással kapcsolatos. Van például egy tök jó társasjáték is, amit az én kislányom is az óvodában játszott a társaival, ami ez, hogy ilyen különböző színű kukák, mint a nagy kukák is, tehát hogy olyanokba kellett így gyűjtögetniük a különböző szemetet, és akkor így rögzült, hogy akkor most a kékbe tesszük a papírt, a sárgába tesszük a műanyagot, és a többi, és akkor egyik nap mondta otthon, hogy anya, nehogy rossz kukába tegyed a nem tudom milyen szemetet. Tehát, hogy már úgy ő hívta fel a figyelmemet rá, hogy tudod, hogy így kell külön tenni a szemetet. És hogy ez annyira jó, mert ugye nyilván ez nem csak nálunk van így, hanem megyeszerte mindenhol, meg itt Nagyvárad iskoláiban, óvodáiban is, hogy eljutottunk odáig, hogy ez már így a tananyag része tulajdonképpen, hogy a felnövekvő generációkat ilyen szempontból is neveljük egy kicsit, hogy már ebben ülnek bele, hogy akkor nem az a fontos, hogy eltegyük effektív a szemetes kukába a szemetet, hanem azt is nézzük meg, hogy hova tegyük, hogy melyiket hova kell helyezni, mert hogy az is számít, és ez egy örvendetes dolog is, nagyon jó, és én minden ilyen jellegű kezdeményezést nagy örömmel tudok támogatni, úgyhogy nagyon jó ez a Tiszta Bihar projekt, mint olyan. Úgyhogy nem tudom, mi nem tudunk valahogy csatlakozni egyébként. Az időt eszembe.
0: De egészen biztosan, tuti, vissza kell menni a suliba hozzá, ugye legegyszerűbb.
1: Igen.
0: De hát végül is még így adás után akár az is beleférhet. De hát addig is, amíg ez megtörténik, természetesen hozzuk nektek a legjobb zenéket.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Magyarországon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A lejárt szavatosságú gyógyszerek veszélyeire figyelmeztetnek az orvosok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PSD-t, a PNL-t, az USZR-t és az RMDS-t, derül ki a Kursz közvéleménykutató intézet felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, illetve viszonylag stabil versenyt mutatnak a főbb pártok között. Az AUR vezető pozícióban van, és egyértelmű előnnyel rendelkezik a többi versenytársához képest. A közleményben. Az adatok a román választók túlnyomó részt konzervatív orientációját mutatják egy gazdasági bizonytalansággal és politikai instabilitással terhelt környezetben. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk, különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól, holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekinti. Ezért az alkalmazottak aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. Sokan tartanak otthon lejárt szavatosságú orvosságokat, korábbi kezelések után megmaradt gyógyszereket, és újra beszedik őket, amikor hasonló tünetek jelentkeznek. Azonban a lejárt szavatosságú gyógyszerekkel körültekintően kell bánni. A toxikológiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szavatossági idő lejárta után használt gyógyszerek elveszíthetik terápiás hatásukat, és bizonyos helyzetekben mellékhatásokat vagy egyéb szövődményeket okozhatnak. Még ha a csomagolás értetlennek tűnik is, a termékek hatékonysága és biztonsága a szavatossági idő lejárta után már nem garantálható. Elvileg a legtöbb gyógyszer szavatossági ideje 12 és 24 hónap között van, de vannak ennél sokkal rövidebb szavatossági idejű készítmények is.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No, hát 2026. május 19-én akkor Hello Keddi műszak és Hello Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és Hello Sláger Plusz, ami már is indul. A következő 4 órában a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, a Kessérű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, és a mai napon sem érkeztem üres kézzel. Rengeteg minden van nálam, információk, helyi hírek és természetesen színes hírek. Képzeljétek el, megdöntötte a saját rekordját a Mount Everest királya, erről is beszámolok az első órában, aztán a TikTokról is fogunk majd beszélgetni, sőt Leó pápa is előkerül majd, aki AI-jal foglalkozó bizottságot alapít, illetve arról is beszámolok majd, hogy Cannes-ban magyar alkotók új filmjei törnek világhírre. Tartsatok velem, lesz mit hallgatni, illetve hát nem hiányozhatnak a jó zenék sem, már is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
0: Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

Sláger plusz első órájában kedden egy nagyon fontos dolog, kérném szépen a figyelmeteket. Ugyanis újra terjednek azok a csaló SMS-ek, amelyek hamis közlekedési bírságokra hivatkozva próbálják megszerezni az emberek bankkártya adatait a gisheu.ro nevében. Erre figyelmeztetett az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. A csalás lényege, hogy az érintettek olyan üzenetet kapnak, ami első pillantásra hivatalos értesítésnek tűnik. Az SMS azt állítja, hogy a címzetnek kifizetetlen bírsága van, és a gyors ügyintézéshez egy linket mellékel. A hivatkozás azonban nem a valódi gisheu.ro oldalra vezet, hanem egy ahhoz nagyon hasonló lemásolt felületre. A kiberbiztonság szerint a csalók ezzel próbálnak bizalmat kelteni. A felhasználót először arra kérik, hogy adja meg az autó rendszámát. Ezután az oldal azt jelzi, hogy azonosítottak egy bírságot az adott járműhöz kapcsolódóan, majd sürgős fizetésre szólít fel, például mondjuk 150 lei befizetésére. A cél valójában nem maga a bírság beszedése, hanem a személyes és pénzügyi adatok megszerzése. Ha valaki megadja a bankkártya adatait az ilyen oldalakon, a csalók hozzáférhetnek a számlájához és pénzügyi kárt okozhatnak. A kiberbiztonsági szakemberek szerint a támadók pszichológiai nyomásgyakorlást is alkalmaznak. Egyes üzenetek például azt sugallják, hogy több fennmaradt tartozás akár az autó elszállításához is vezethet. Más esetekben pedig arra kérik a címzetet, hogy SMS-ben küldjön vissza egy egyest. A kiberbiztonság szerint ezek tipikus figyelmeztető jelek, akár csak a gyanús internetes címek vagy a sürgető hangnem. A hatóság arra figyelmeztet, hogy a gisheu.ro-val kapcsolatos információkat kizárólag a hivatalos oldalakon érdemes ellenőrizni, és nem szabad SMS-ben érkező gyanús linkekre kattintani. A csalási kísérleteket a 1911-es telefonszámon, vagy a hatóság online bejelentő platformján lehet jelezni, úgyhogy ti is legyetek résen, vigyázzatok nagyon. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és természetesen azt is, ha továbbadjátok az információt másoknak. Én megadom a slágereket és a magyar kedvenceket.

0: No, továbbra is itt vagyok veletek a Pluszon, és hozom nektek a fontos infókat, például az autósoknak a folytatásban. Jelentősen átalakulhat ugyanis a romániai útdíjrendszer július 1-től. Az országos közutak használatáért fizetendő matrica ára ezentúl nem csak a jármű kategóriájától és az érvényességi időtől függhet majd, hanem attól is, hogy mennyire szennyező az adott jármű. A közlekedési minisztérium már közvitára bocsátotta az új díjszinteket tartalmazó rendelettervezetet. Az új rendszer szerint a személyautók esetében 3 környezetvédelmi kategóriát különböztetnek meg. Euro 6 és elektromos járművek, Euro 4-5 besorolású járművek, valamint Euro 3-as vagy annál régebbi, nagyobb károsanyag kibocsátású autók. Az elektromos járművek az Euro 6-os kategóriával azonos díjszabást kapnak. A legkisebb egynapos útdíj matrica egy elektromos vagy Euro 6-os személyautó esetében 22 lejbe kerül majd, míg egy Euro 4 és 5 kategóriás autóra 26 lejt, egy Euro 3-as vagy annál régebbi járműre pedig 29 lejt kell fizetni. A 30 napos matrica ára 48,55, illetve 62 lej lesz. Az éves útdíj matrica pedig 254, 292 vagy 330 lejbe kerül majd a környezetvédelmi besorolástól függően. A változások nem csak a személyautókat érintik, külön díjszabást határoznak meg a legfeljebb 3,5 tonnás tehergépkocsikra és a kisebb buszokra, valamint a nagy 23 ülőhelynél több férőhelyes személyszállító járművekre is. Utóbbiaknál a legmagasabb éves díj 4420 lej lehet a legszennyezőbb kategóriában.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
4: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Sláger Plusz első órája. Most jönnek a legnagyobb kedvencek, aztán pedig hozom majd nektek a témát a világ legmagasabb pontjáról, hiszen megdöntötte saját rekordját a Mount Everest királya. Jönnek a részletek hamarosan, most pedig slágerek és magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
5: Ez a Plusz, ez a

akkor a Sláger plusz első órájában irány a világ teteje. A Himalájában ismét történelmet írtak. Kamerita Sherpa, a Mount Everest legendás hegymászója, 32. alkalommal érte el ugyanis a világ legmagasabb pontját. Ezzel megdöntötte a tavaly felállított saját rekordját, és tovább erősítette a címét, amelyet sokan már így emlegetnek, az Everest királya, nyilván nem véletlenül. Az 56 éves Sherpa vasárnap délelőtt nepáli idő szerint 10 óra 12 perckor jutott fel a 8849 méteres csúcsra, miközben az egyik expedíció ügyfeleit vezette. Kamerita 1994 óta mászik, és azóta szinte minden évben feljutott a csúcsra, néhány lezárásokkal érintett szezont leszámítva. A nepáli turisztikai minisztérium történelmi mérföldkőnek nevezte a teljesítményt, és külön kiemelték, hogy ugyanazon a napon egy másik serpa, az 52 éves Lakpa serpa is rekordot döntött, 11. alkalommal jutott fel a csúcsra, ami egyébként női csúcsnak számít. A serpák munkája, mondanom sem kell, létfontosságú a hegymászó expedíciók számára. Sok család megélhetése függ attól, hogy külföldi mászókat vezetnek fel a hegyre biztonságban. Idén 492 engedélyt adtak ki az Everest megmászására, de a szezon tragédiákkal is járt sajnos, 3 nepáli hegymászó életét vesztette a hegyen. Ettől függetlenül gratulálunk Kameritának, természetesen egészen elképesztő a teljesítmény, hát aki tudja, azt csinálja utána, valószínűleg nem lesz olyan. Egyébként milyen furcsa, hogy amiért mások rengeteget küzdenek és fizetnek, hogy feljussanak a csúcsra, ez neki már teljesen hétköznapi élmény. Fogja magát, felmegy, körülnéz, aztán visszajön teljesen lazán, mások pedig hát szenvednek, amíg meghódítják ugye a Mount Everestet. Ilyen is van, kérem szépen. Mi meg zenékben döntögetjük a csúcsokat itt a Plusz FM-en, természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel. We will

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz első órájára teszünk pontot május 19-én kedden, de hát hol van még a vége, úgyhogy várunk benneteket a folytatásban is nagyon sok szeretettel, illetve természetesen ropogós információkkal, friss hírekkel, amelyeket a mai napon Petru Anita kolléganőm szállít nektek. A hírek után viszont jövök vissza, I'll be back, ezt egészen nyugodtan vegyétek fenyegetésnek, már is mutatom a dalt, amivel indul majd a második óra.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Romániában nem az élelmiszer a legdrágább termék, hanem maga az állam. Gyakorlatilag minden hónap egyharmadát a közköltségvetés számára dolgozzuk le. Kiterjeszti az ellenőrzéseket az adóhatóság, a drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában a háztartások kiadásainak legnagyobb részét nem az élelmiszerek vagy a szolgáltatások teszik ki, hanem az állam felé fizetett terhek. Ugyanis a statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások összes kiadásának 33,6%-a, vagyis több mint egyharmada adókra, járulékokra és egyéb befizetésekre megy el. Ez meghaladja a nem élelmiszer jellegű termékekre és szolgáltatásokra fordított összegeket. A számok alapján a romániai lakosok gyakorlatilag minden hónap egyharmadát a közköltségvetés számára dolgozzák le. A fogyasztási kiadások között a legkisebb arányt az oktatás képviseli. Egy háztartás havonta átlagosan mindössze 26 lejt fordít erre, ami a teljes fogyasztás 0,5%-a. Fokozza az ellenőrzéseket az országos adóhatóság azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg, a hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ANAV folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák, különösen azokat, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a Pan Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett almaminták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki, egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Ager Press szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 22, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem valószínű, és a szél is mérsékelt marad. Számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket. A következő napokban enyhe felmelegedés kezdődik. A hétvégén már 25-26 fokot is mérhetünk.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Május 17-ig lezárták a Mihály Eminescu utca egy szakaszát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedésre a Republicsivel való kereszteződésben zajló munkálatok miatt van szükség, ahol a régi burkolatot bontják el, és új térköveket helyeznek le. Ennek köszönhetően a Traján Park irányából nem lehet most az Eminescura behajtani, de a további mellékutcákról meg lehet azt közelíteni. Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szóisuli utcai szakaszát, a bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út, és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. A Dacia sugárúton, a Magyarúton, a Kántemíren, a Decsebál sugárúton, a Püspöki úton, a Körgyűrűn, a gyorsforgalmi úton, valamint a bevásárlóközpontok környékén élénk a forgalom, itt a torlódások is lehetnek, úgyhogy legyetek türelmesek. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, ez már a Sláger Plusz második órája, 2026. május 19-én kedden, itt a Plusz FM-en, hol máshol, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Hello mindenkinek, kész csak a hölgyeknek, tiszteletem az uraknak, a mikrofonnál kísérjük Tomi. Ebben az órában a TikTok lesz majd a gorcső alatt, hiszen a platform, képzeljétek el, a jövőben már az utazás szervezésben is segít. Hogy hogyan, az kiderül az óra második felében. Jönnek közben a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a legnagyobb kedvencek. Startolunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböffet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

Ez bizony már a Sláger Plusz második órája kedden, itt a Plusz FM-en. Még egy picikét az autósokra visszatérve. Az Európai Unióban jelentősen módosulhat a B-kategóriás jogosítványra vonatkozó szabályozás, hiszen a jövőben bizonyos feltételek mellett a jelenleginél nehezebb járművek vezetésére is jogosultságot adhat. Az új előírások célja elsősorban az elektromos közlekedés terjedésének támogatása, mivel az akkumulátorok miatt ezek a járművek gyakran jóval nehezebbek hagyományos társaiknál. A tervek szerint azok a sofőrök, akik legalább 2 éve rendelkeznek B-kategóriás jogosítvánnyal, a jelenlegi 3500 kg-os határ helyett akár 4250 kg megengedett legnagyobb ösztömegű járműveket is vezethetnek majd. A változtatás elsősorban az elektromos furgonokat, lakóautókat, illetve más könnyű haszongépjárműveket érinti, amelyek esetében az akkumulátorok tömege önmagában 400-700 kg-mal is növelheti a jármű súlyát. A szabályozás hátterében az áll, hogy sok olyan elektromos modell jelent meg a piacon, amely ugyanazt a szállítási vagy rakodási kapacitást biztosítja, mint a korábbi dízel vagy benzines változat, de a nagyobb tömeg miatt már nem vezethető hagyományos B-kategóriás jogsival. Az új szabályok a lakóautók és lakókocsik esetében további feltételeket is előírhatnak. Ezeknél bizonyos esetekben külön képzésen kell részt venni, vagy kiegészítő vizsgát kell tenni. A szállítható személyek számára vonatkozó korlátozás ugyanakkor nem változik, mivel továbbra is legfeljebb 8 utas és a sofőr tartózkodhat a járműben. Köszönöm szépen a figyelmeteket, balesetmentes jó utat kívánok nektek, és útközben is hallgassátok a Plusz FM-et.

0: Slágerek és magyar kedvencek mindjárt jönnek, de előtte ismét kérném szépen a figyelmeteket. Romániában jelentősen szigorodhatnak a közrend és a lakók nyugalmának megzavarására vonatkozó bírságok. Az új szabályozás értelmében a hangos bulik, a túlhangos zene és az ismétlődő rendzavarások esetén a bírságok akár a duplájára is emelkedhetnek, visszaesőknél pedig elérhetik a 12 000 lejt is. A törvénymódosítás indoklása szerint a köznyugalom megzavarása egyre gyakoribb probléma Romániában. A kezdeményezők szerint sok lakó folyamatosan szenved a hangos házi buliktól, az erős zenétől, az építkezési zajoktól vagy más zavaró tevékenységektől, miközben a jelenlegi büntetések hát nem elég visszatartó erejűek. Az elfogadott tervezet alapján a lakóövezetek közelében, sátrakban, ideiglenes létesítményekben vagy szabadtéren szervezett, a környék nyugalmát zavaró magánrendezvények esetén a bírság 4000 és 6000 lej között lesz. Emelkedhetnek a csendháborításért kiszabható bírságok az úgynevezett pihenőidőszakokban is, vagyis este 22 és reggel 8 óra között, illetve délután 13 és 14 óra között. Azok, akik lakásokban, vendéglátóhelyeken, céges székhelyeken vagy lakóépületek közvetlen közelében túl nagy zajt keltenek, vagy hangos zenei berendezéseket használnak, 1000 és 2000 lej közötti bírságra számíthatnak. A legsúlyosabb büntetések azokra várnak, akik rendszeresen szerveznek hangos szabadtéri bulikat lakóövezetek közelében. Ezekben az esetekben a bírság 6000 és 12 000 lej között mozoghat, vagy 100-150 óra közmunkát rendelhetnek el. A parlament által elfogadott módosítás a kereskedelmi egységekre és a vendéglátóhelyekre is kiterjed. A szigorítás érinti többek között a szállodák, motelek, bárok, éttermek, klubok, panziók és diszkók üzemeltetőit is, ha eltűrik az illegális tevékenységeket, vagy megszegik az alkoholfogyasztásra és alkoholfelszolgálásra vonatkozó szabályokat. Úgyhogy csak óvatosan, remélem, hogy tudtam segíteni az infókkal azoknak, akik érintettek ebben. Figyeljünk oda embertársainkra, ez nagyon fontos. Köszönöm szépen!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Rixil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17.
4: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
6: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorulú út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12 lej 49-ban ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9 lej 99-ban ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal! Homok, vesekő. Fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Gyűrjük ezt a keddi napot május 19-én, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Plusz FM-en, illetve hamarosan a mai második témánkkal a Sláger Plusz második órájában. Hát arról lesz majd szó, hogy a TikTok hamarosan már az utazás szervezésben is segíthet. Hogy hogyan? Figyeljetek, hamarosan kiderülnek a részletek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

kedves Lager Plusz második órájában a közösségi médiából hozok nektek egy hírt. A TikTok most egy olyan fejlesztést dobott piacra, ami alapjaiban változtathatja meg, hogyan szervezünk utazást. Az egyik magazin beszámolója szerint elindult a TikTok Go, egy új funkció, amellyel a felhasználók közvetlenül a videókból foglalhatnak szállást, programot vagy élményt. Ha valaki megnéz egy látványos utazós videót, néhány kattintással már is lefoglalhatja ugyanazt a hotelt vagy túrát, amit a tartalom mutat. A TikTok ezzel gyakorlatilag összemossa a szórakozást és a vásárlást. A nézőből pillanatok alatt turista lesz. A platform nem véletlenül lép ebbe az irányba. Az utazós videók az elmúlt években óriási trendé váltak, és sokszor ténylegesen turisták tömegeit indítják el kevésbé ismert helyekre. A TikTok Go sajnos egyelőre csak az Egyesült Államokban, és csak 18 év felett érhető el, de ha a teszt sikeres lesz, akkor hamarosan más országokban is megjelenhet. A rendszer ráadásul a tartalomgyártóknak is új bevételi lehetőséget ad. A foglalások után részesedést kaphatnak, így egy virális videó már nem csak nézettséget, hanem konkrét pénzt is hozhat. A turisztikai szakma szerint ez teljesen új korszak kezdete lehet, ahol a közösségi média nem csak inspirál, hanem közvetlenül értékesít is. És hát ez a jövő, azt mondják a szakemberek. Úgyhogy egyelőre nekünk még várni kell egy picikét a TikTok Go használatára, de mindenképpen érdekes lesz, nem csak nekünk átlag felhasználóknak, hanem a tartalomgyártóknak is, hiszen innentől kezdve ugye olyan helyekre is el lehet vinni az embereket, amelyeket csak mi ismerünk, amelyek hát nem annyira világhírűek mondjuk, de ha készítünk ugye egy olyan videót, ami hát nagyon figyelemfelkeltő, virálisan terjed, akkor akár hozzánk is elhozhatjuk mondjuk Amerikából az embereket Nagyváradra, szóval egyébként tök jó az elképzelés. No, úgyhogy legyünk résen, ez a lényeg. A zenéket illetően is természetesen már is pörgünk tovább itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Pénz, karrier, siker, álmok.

0: Matthias Schlager plusz második óráját hallottátok, zárjuk a kapukat május 19-én kedden, jönnek a ropogós információk, a friss hírek. Petru Anita jóvoltából és tolmácsolásában a mai napon ő az ügyeletes hírszerkesztő, fogadjátok nagyon sok szeretettel, aztán pedig szó szerint belecsapunk a harmadik felvonásba, slágerekkel és magyar kedvencekkel, mutatom nektek a dalt, amivel indulunk majd.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. A matematika alkalmazása a társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe. Július 1-től drágul az útdíj matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. Bár az állami oltási program keretében a legfontosabb vakcinák ingyenesen hozzáférhetők, az átoltottsági arány több betegség esetében jóval az egészségügyi szakemberek által szükségesnek tartott szint alatt marad. Az egészségügyi minisztérium ezért országos kampányt indított a gyermekkori immunizáció népszerűsítésére. Az egészségügyi világszervezet és az ENSZ legfrissebb adatai szerint Romániában a kanyaró elleni első oltás lefedettsége mintegy 78%-os, míg a második adag esetében ez az arány alig haladja meg a 60%-ot. A szakemberek szerint a nyáimmunitás kialakulásához legalább 95%-os átoltottságra lenne szükség, különben visszatérő járványokra lehet számítani. Ugyanakkor számos más gyerekkori oltás esetében is csak 80% körüli a lefedettség. A matematika alkalmazása a társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe, írja az Edupedu. A cél az, hogy a diákok biztosabban tudják értelmezni a nyilvánosságban megjelenő adatokat, és felismerjék, mikor támaszt alá egy szám valódi következtetést, illetve mikor használják azt félrevezetésre. Azok a diákok, akik 2026 őszén kezdik a 9-et, 11. osztályban, vagyis a 2028-2029-es tanévben tanulják majd először. A tantárgy 12. osztályban is folytatódik heti 1 órában. A diákok statisztikával, valószínűségszámítással, logikai feladatokkal, arányossági kérdésekkel, függvényekkel, grafikonokkal és egyszerű matematikai modellekkel foglalkoznak majd. Közvitára bocsátotta a Közlekedési Minisztérium a július 1-től érvényes úthasználati díjrendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matricára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 22, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem valószínű, és a szél is mérsékelt marad. Számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket. A következő napokban enyhe felmelegedés kezdődik. A hétvégén már 25-26 fokot is mérhetünk.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Illetve május 17-ig lezárták a Mihály Eminescu utca egy szakaszát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedésre a Republicsivel való kereszteződésben zajló munkálatok miatt van szükség, ahol a régi burkolatot bontják el és új térköveket helyeznek le. Ennek köszönhetően a Traján Park irányából nem lehet most az Eminescura behajtani, de a további mellékutcákról meg lehet azt közelíteni. Javában zajlik a csúcs, a városból kivezető utakon meglehetősen élénk a forgalom, mivel az ingázók is elindultak hazafelé a városból, úgyhogy torlódásokra lehet számítani. Ugyanakkor például a Borsi úton igen sokan jönnek a városba befelé, munka után az Ipari Parkból. Lassú a haladás a Denszusi Jánu hídon, az Első Károly hídon a Szobáta környékén, illetve a Dácsia Sugár úton, a Kántemíren, az Aradi úton és a Kolozsvári úton is. Érjetek célba a épségben, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Szép napot, jó rádiózást kívánok nektek május 19-én kedden, és nagyon örülök neki. Köszönöm szépen, hogy a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, ez pedig már a Sláger Plusz harmadik órája, úgyhogy éppen fél időnél járunk, a mikrofonnál késsérű Tomi. Hát kérem szépen, az AI már a Vatikánba is beszivárgott, ugyanis 14. Leó pápa mesterséges intelligenciával foglalkozó bizottságot alapít. A részletek az óra második felében. Közben fontos információk, helyi aktualitások és slágerek, valamint magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várat.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Most Legyen Plusz harmadik órájában is van miről beszélni itt a Plusz FM-en, ugyanis hát a múlt hét végén ugye hivatalosan is véget ért a 34. alkalommal megrendezésre került Festum Baradinum programsorozat, de a héten viszont van még néhány utórendezvény, amelyet mindenképpen szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Például holnap 18 óra 30 perctől a Lorenci Zsuzsanna Református Egyházi Központban az In Memoriam Dukrét Géza kötet bemutatójára kerül sor. Dukrét Géza földrajztanár, néprajzkutató és műemlékvédő emléke előtt tiszteleg ez a könyv bemutató, amely az életművét és szellemi örökségét idézi meg. Az Erdélyi Kárpát Egyesület majd a Párciumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság alapítójaként és örökös elnökeként meghatározó szerepet játszott a térség kulturális és természeti értékeinek megőrzésében. Az In Memoriam kötet visszaemlékezéseket és tanulmányokat tartalmaz, amelyek személyes és szakmai szempontból is bemutatják munkásságát. A könyv bemutatót zenés és verses betétek színesítik, emelve az esemény ünnepélyes hangulatát. Mindez tehát holnap 18 óra 30 perctől a Lóránfi Zsuzsanna Református Egyházi Központban. Várják az érdeklődőket sok szeretettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: továbbra is helyben járunk itt a Pluszon, a Sláger Plusz harmadik órájában kedden. Ne feledjétek, hogy az időjárási viszonyoktól függően május 18 és 29 között naponta 22 és 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik ugye Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, időseket, szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat is, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsátok a zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről, nehogy baj legyen. További információért vagy részletekért érdeklődhettek a 0259 266 086-os telefonszámon. Köszönöm szépen a figyelmeteket, tehát még egyszer mondom, az időjárási viszonyoktól függően május 18 és 29 között lesz majd a rovarirtási és növényegészségügyi kezelések, azaz jelen pillanatban is már ezen a héten. Nálunk pedig folyamatosan jönnek a legnagyobb kedvencek itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
3: Ati Compressore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia. Közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Sláger Plusz harmadik órájában is van témánk, ugyebár ami nem is olyan sokára érkezik majd, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy 14. Leó pápa a mesterséges intelligenciával foglalkozó bizottságot alapít. Én üdvözlöm ezt a döntést egyébként, szerintem nagyon jó dolog, hogy az egyház sem zárkózik el a fejlődéstől, a haladástól, és hát ők is odafigyelnek az AI-ra. Mi meg a jó zenékre közben itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
5: Ez a Plusz, ez a...

kérem szépen, ahogyan mondtam nektek, az AI már a Vatikánba is beköltözött, erről lesz szó a Sláger Plusz harmadik órájában. 14. Leó pápa újabb modern lépést tett. Az egyik magazin beszámolója szerint külön pápai bizottságot hozott létre, aminek a feladata a mesterséges intelligencia etikai és társadalmi hatásainak vizsgálata. A testületben teológusok, technológiai szakértők, jogászok és kutatók dolgoznak együtt. Céljuk, hogy a Vatikán hivatalos iránymutatást adjon arról, hogy hogyan lehet felelősen használni az AI-t a mindennapokban. A pápa szerint a mesterséges intelligencia óriási lehetőség, de ugyanekkor a kockázat is. Ezért nagyon fontos, hogy az egyház ne kívülről szemlélje a folyamatot, hanem aktívan részt vegyen a szabályozás és az etikai keretek kialakításában. A bizottság olyan kérdésekkel foglalkozik majd, mint az AI alapú döntéshozatal, az adatvédelem, a deepfake-ek terjedése és az emberi méltóság védelme. A Vatikán ezzel a lépéssel egyértelmű jelzést küld. A technológiai fejlődés nem ellenség, de csak akkor szolgálja az emberiséget, ha világos etikai határok között működik. A pápa célja, hogy a mesterséges intelligencia ne uralja, hanem segítse az embereket, és ebben azért van igazság. Egyébként le a kalappal előtte, megmondom őszintén, nekem nagyon szimpatikus ez a lépés tőle, hiszen lépés tart az idővel, a fejlődéssel és a jövővel, valamint a technológiával természetesen, és úgy gondolom, hogy az ő iránymutatása nagyon sokak számára lesz fontos, úgyhogy hajrá mindent bele előre. Nehogy a mesterséges intelligencia itt felülkerekedjen rajtunk, ugye? Úgyhogy erre oda kell figyelni, mint ahogyan a jó zenékre nálunk a Plusz FM-en.

0: Mit szóltok hozzá, mi a jó kis dalok pörögnek nálunk itt a Plusz FM-en, ugye? Ez volt egyébként a Sláger Plusz harmadik órája, és két jó hírem is van. Az egyik az az, hogy én már válogatom össze nektek a dalokat a következő órára, a negyedik felvonásra. A másik pedig, hogy mindjárt kapjátok a ropogós információkat, a friss aktualitásokat, a híreket természetesen Petru Anita jóvoltából, úgyhogy kérjük szépen a figyelmeteket. A hírek után viszont akkor jövök vissza, ahogyan ígértem, méghozzá ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogoruló út 65 G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A lejárt szavatosságú gyógyszerek veszélyeire figyelmeztetnek az orvosok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PSD-t, a PNL-t, az OSZIR-t és az RMDS-t, derül ki a KURSZ közvéleménykutató intézet felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, illetve viszonylag stabil versenyt mutatnak a főbb pártok között. Az AUR vezető pozícióban van, és egyértelmű előnnyel rendelkezik a többi versenytársához képest. A közleményben. Az adatok a román választók túlnyomó részt konzervatív orientációját mutatják, egy gazdasági bizonytalansággal és politikai instabilitással terhelt környezetben. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk, különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól, holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róhatóaknak tekinti. Ezért az alkalmazottak aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. Sokan tartanak otthon lejárt szavatosságú orvosságokat, korábbi kezelések után megmaradt gyógyszereket, és újra beszedik őket, amikor hasonló tünetek jelentkeznek. Azonban a lejárt szavatosságú gyógyszerekkel körültekintően kell bánni. A toxikológiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szavatossági idő lejárta után használt gyógyszerek elveszíthetik terápiás hatásukat, és bizonyos helyzetekben mellékhatásokat vagy egyéb szövődményeket okozhatnak. Még ha a csomagolás értetlennek tűnik is, a termékek hatékonysága és biztonsága a szavatossági idő lejárta után már nem garantálható. Elvileg a legtöbb gyógyszer szavatossági ideje 12 és 24 hónap között van, de vannak ennél sokkal rövidebb szavatossági idejű készítmények is.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 22, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem valószínű, és a szél is mérsékelt marad. Számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket. A következő napokban enyhe felmelegedés kezdődik. A hétvégén már 25-26 fokot is mérhetünk.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Május 17-ig lezárták a Mihály Eminescu utca egy szakaszát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedésre a Republicsivel való kereszteződésben zajló munkálatok miatt van szükség, ahol a régi burkolatot bontják el és új térköveket helyeznek le. Ennek köszönhetően a Traján park irányából nem lehet most az Eminescura behajtani, de a további mellékutcákról meg lehet azt közelíteni. Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szóisuli utcai szakaszát, a bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út, és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Javában zajlik a csúcs, a városból kivezető utakon meglehetősen élénk a forgalom, mivel az ingázók is elindultak hazafelé a városból, úgyhogy torlódásokra lehet számítani. Ugyanakkor például a Borsi úton igen sokan jönnek a városba befelé, munka után az ipari parkból. Lassú a haladás a Denszusi Jánu hídon, az Első Károly hídon a Szobáta környékén, illetve a Dácsia Sugár úton, a Kántemíren, az Aradi úton és a Kolozsvári úton is. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: A Sláger Plusz utolsó negyedik felvonása indul ebben a pillanatban itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában kedden, 2026. május 19 a pontos dátum, én pedig Kessérű Tomi vagyok, köszöntelek benneteket. No hát ebben az órában egy filmes hírrel készültem nektek, megint csak büszkék lehetünk magunkra, ugyanis magyar alkotók új filmjei törnek világhírre Cannes-ban. Jönnek a részletek hamarosan, úgyhogy tartsatok velem, mindenképpen van mit hallgatni. Közben azért folytatódik a helyben járó rovatunk is, ugye hozom nektek a fontos információkat és az aktualitásokat, és a legnagyobb kedvenceket is. Figyeljetek, indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Isten hozott benneteket itt a Sláger Plusz negyedik órájában. A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint május 18-a és 22-e között zajlik a már bölcsödés vagy óvodás gyerekek újraíratása, ugye ezen a héten. Május 22-én közzéteszik a szabadon maradt helyek számát. Azokban az oktatási intézményekben, amelyekben bölcsöde is működik, a harmadik életévüket betöltött bölcsödéseket a szülők kérésére a rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben át lehet iratni a kis csoportos óvodások közé. A beiratkozás első szakasza május 25-e és június 18-a között zajlik. A beiratkozásnál három opciót kell megjelölni. A gyerekek elosztása a helyek számától függ. Május 25-e és 29-e között történik a kérések benyújtása. Június 2-a és 8-a között az első opciók alapján történő elosztás. Június 9-e és 12-e között a másodikként, június 15-e és 17-e között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő leosztás. Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát. A második szakaszban június 22 és 26 között kell benyújtani a kéréseket, majd június 29 és július 1-e között az elsőként, július 2-a és 6-a között a másodikként, majd július 7-én és 8-án a harmadikként megjelölt opció alapján történik a helyek betöltése. Július 9-én közzéteszik a második szakasz eredményeit és a második szakasz nyomán üresen maradt helyeket. Ezekre augusztus 17-e és 27-e között lehet majd jelentkezni azoknak, akiket az első két szakaszban sehová nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé. A tanügyminisztérium emlékeztet, hogy a gyerekeknek kötelező kijárniuk az óvodai középső és nagy csoportot. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hát nektek meg nem kötelező, de ajánlott hallgatni a Sláger Pluszt.

0: No, még egy programajánlat nektek itt a Sláger Pluszban. Az Ernst Galéria és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében ugyanis különleges jelentőségű képzőművészeti kiállítás tekinthető meg a Püspöki Palotában. Nagybányai remek művek magángyűjteményekből címmel. A Nagyváradi kiállítás a 2023-ban elindított sorozat negyedik állomása, amelynek célja a Nagybányai Festőiskola örökségének újra kontextualizálása és szélesebb közönséghez való eljuttatása a Kárpát-medence különböző városaiban. A válogatás koncepciója Eleni Korányi kurátor nevéhez fűződik, aki az Ernst Galéria gyűjteményére, valamint magyarországi és nemzetközi kapcsolataira támaszkodva olyan műtárgy együttest állított össze, amely a Nagybányai iskola stiláris sokszínűségét és fejlődési ívét egyaránt bemutatja. Az időszakos kiállítás különlegessége, hogy több olyan jelentős mű is szerepel benne, ami ritkán látható a nyilvánosság előtt. A tárlat átfogó képet nyújt a nagybányai művésztelep fejlődéséről, a századforduló naturalista festészetétől az impressionizmuson és posztimpressionizmuson át egészen az avantgard irányzatokig, valamint a posztnagybányai mesterek munkásságáig. Eleni Korányi kurátorral kolléganőnk Szegedi Mária is készített ugye egy riportot, ami természetesen visszahallgatható a pluszfm.ro weboldalon az interjúk menüpont alatt. A tárlatot pedig egészen június 20-áig, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között lehet megtekinteni a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító terében.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
3: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 20-áig a 6 doboz egyenként 0,5 literes Golden Brau világos sör ára 17,45 bani, valamint 100 g csont és bőr nélküli csirke mellára csupán 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Kellemes szép napot, jó rádiózást nektek továbbra is kedden itt a Sláger Plusz negyedik órájában. No, magyar alkotók új filmjei törnek világhíre Cannes-ban. Nem is olyan sokára ellátogatunk mi is virtuálisan a legendás filmfesztiválra. Tartsatok velem, most pedig jönnek a legnagyobb kedvencek itt a Plusz FM-en.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Plusz

No, a Sláger Plusz negyedik órájában akkor a filmes világból hozom nektek a jó hírt. Hát elrajtolt a 79. Cannes Film Fesztivál, de nem ez a jó hír, hanem az, hogy idén két magyar alkotó is ott van a világ legrangosabb filmes versenyében. Az egyik magazin cikke szerint a nagyjátékfilmes mezőnyben Nemes Jeles László indul új filmjével, a Mulinnal, amely a második világháború idején tevékenykedő francia ellenálló történetét dolgozza fel. A film teljes egészében francia produkcióban készült, de a rendező személye miatt komoly magyar figyelem irányul rá. A rövidfilmes kategóriában pedig egy fiatal magyar tehetség, Kréf Zsuzsanna képviseli Magyarországot egy 15 perces animációval. A film egy elrabolt lány történetét meséli el, és szintén francia koprodukcióban készült. A stábban több magyar alkotó is dolgozott, köztük Szende Natali zeneszerző, Lukács Péter Benjamin hangtervező és Czakó Judit vágó. Cannes hosszú évtizedek óta nagyon jó terep a magyar filmnek. Jancsó Miklós, Makkárói, Törőcsik Mari, Enyedi Ildikó vagy Mundrucó Kornél mind nagyon komoly sikereket értek el, most pedig újra magyar nevek kerülhetnek reflektorfénybe. Úgyhogy nagyon szorítunk nekik, és innen a távolból küldjük az energiát. Természetesen hajrá minden bele, magyarok! És hajrá slágerek és magyar kedvencek náluk itt a Plusz FM-en. Mi megmaradunk itthon Nagyváradon, és hallgatjuk a jó zenéket. Oké? Okay?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Itt a vége a mai menetnek, nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket május 19-én kedden. Ti a Sláger Pluszt hallottátok itt a Plusz FM-en, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Holnap szerdán a hét közepén is érkezem, és itt leszek, úgyhogy tartsatok velem majd akkor is. Hát a folytatásban nem sokára jönnek a hírek Petru Anitától, aztán pedig indul startol egy újabb zenei óra, méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlás esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyis lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Romániában nem az élelmiszer a legdrágább termék, hanem maga az állam. Gyakorlatilag minden hónap egyharmadát a közköltségvetés számára dolgozzuk le. Kiterjeszti az ellenőrzéseket az adóhatóság, a drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában a háztartások kiadásainak legnagyobb részét nem az élelmiszerek vagy a szolgáltatások teszik ki, hanem az állam felé fizetett terhek. Ugyanis a statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások összes kiadásának 33,6%-a, vagyis több mint egyharmada adókra, járulékokra és egyéb befizetésekre megy el. Ez meghaladja a nem élelmiszer jellegű termékekre és szolgáltatásokra fordított összegeket. A számok alapján a romániai lakosok gyakorlatilag minden hónap egyharmadát a közköltségvetés számára dolgozzák le. A fogyasztási kiadások között a legkisebb az oktatás képviseli. Egy háztartás havonta átlagosan mindössze 26 lejt fordít erre, ami a teljes fogyasztás 0,5%-a. Fokozza az ellenőrzéseket az országos adóhatóság azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg, a hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ANÁF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák, különösen azokat, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a Pan Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki, egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Ager Press szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: hangot lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. A matematika alkalmazása a Társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe. Július 1-től drágul az útdíj matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. Bár az állami oltási program keretében a legfontosabb vakcinák ingyenesen hozzáférhetők, az átoltottsági arány több betegség esetében jóval az egészségügyi szakemberek által szükségesnek tartott szint alatt marad. Az egészségügyi minisztérium ezért országos kampányt indított a gyermekkori immunizáció népszerűsítésére. Az egészségügyi világszervezet és az ENSZ legfrissebb adatai szerint Romániában a kanyaró elleni első oltás lefedettsége mintegy 78%-os, míg a második adag esetében ez az arány alig haladja meg a 60%-ot. A szakemberek szerint a nyáimmunitás kialakulásához legalább 95%-os átoltottságra lenne szükség, különben visszatérő járványokra lehet számítani. Ugyanakkor számos más gyerekkori oltás esetében is csak 80% körüli a lefedettség. A matematika alkalmazása a Társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe, írja az EduPedu. A cél az, hogy a diákok biztosabban tudják értelmezni a nyilvánosságban megjelenő adatokat, és felismerjék, mikor támaszt alá egy szám valódi következtetést, illetve mikor használják azt félrevezetésre. Azok a diákok, akik 2026 őszén kezdik a 9-et, 11. osztályban, vagyis a 2028-2029-es tanévben tanulják majd először. A tantárgy 12. osztályban is folytatódik, heti 1 órában. A diákok statisztikával, valószínűségszámítással, logikai feladatokkal, arányossági kérdésekkel, függvényekkel, grafikonokkal és egyszerű matematikai modellekkel foglalkoznak majd. Közvitára bocsátotta a Közlekedési Minisztérium a július 1-től érvényes úthasználati díjrendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matricára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos, május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: Ez a Zenevonat a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatal találnak rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A lejárt szavatosságú gyógyszerek veszélyeire figyelmeztetnek az orvosok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PSD-t, a PNL-t, az USZR-t és az RMDS-t, derül ki a KURSZ közvéleménykutató intézet felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, illetve viszonylag stabil versenyt mutatnak a főbb pártok között. Az AUR vezető pozícióban van, és egyértelmű előnnyel rendelkezik a többi versenytársához képest. Áll a közleményben. Az adatok a román választók túlnyomó részt konzervatív orientációját mutatják, egy gazdasági bizonytalansággal és politikai instabilitással terhelt környezetben. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk, különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól, holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róhatóaknak tekinti. Ezért az alkalmazottak aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. Sokan tartanak otthon lejárt szavatosságú orvosságokat, korábbi kezelések után megmaradt gyógyszereket, és újra beszedik őket, amikor hasonló tünetek jelentkeznek. Azonban a lejárt szavatosságú gyógyszerekkel körültekintően kell bánni. A toxikológiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szavatossági idő lejárta után használt gyógyszerek elveszíthetik terápiás hatásukat, és bizonyos helyzetekben mellékhatásokat vagy egyéb szövődményeket okozhatnak. Még ha a csomagolás értetlennek tűnik is, a termékek hatékonysága és biztonsága a szavatossági idő lejárta után már nem garantálható. Elvileg a legtöbb gyógyszer szavatossági ideje 12 és 24 hónap között van, de vannak ennél sokkal rövidebb szavatossági idejű készítmények is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you're a romance.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában nem az élelmiszer a legdrágább termék, hanem maga az állam. Gyakorlatilag minden hónap egy harmadát a közköltségvetés számára dolgozzuk le. Kiterjeszti az ellenőrzéseket az adóhatóság, a drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában a háztartások kiadásainak legnagyobb részét nem az élelmiszerek vagy a szolgáltatások teszik ki, hanem az állam felé fizetett terhek. Ugyanis a statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások összes kiadásának 33,6%-a, vagyis több mint egyharmada adókra, járulékokra és egyéb befizetésekre megy el. Ez meghaladja a nem élelmiszer jellegű termékekre és szolgáltatásokra fordított összegeket. A számok alapján a romániai lakosok gyakorlatilag minden hónap egyharmadát a közköltségvetés számára dolgozzák le. A fogyasztási kiadások között a legkisebb arányt az oktatás képviseli. Egy háztartás havonta átlagosan mindössze 26 lejt fordít erre, ami a teljes fogyasztás 0,5%-a. Fokozza az ellenőrzéseket az országos adóhatóság azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg, a hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ANAF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák, különösen azokat, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a Pan Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki, egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Ager Press szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. A matematika alkalmazása a társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe. Július 1-től drágul az útdíj matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. Bár az állami oltási program keretében a legfontosabb vakcinák ingyenesen hozzáférhetők, az átoltottsági arány több betegség esetében jóval az egészségügyi szakemberek által szükségesnek tartott szint alatt marad. Az egészségügyi minisztérium ezért országos kampányt indított a gyermekkori immunizáció népszerűsítésére. Az egészségügyi világszervezet és az ENSZ legfrissebb adatai szerint Romániában a kanyaró elleni első oltás lefedettsége mintegy 78%-os, míg a második adag esetében ez az arány alig haladja meg a 60%-ot. A szakemberek szerint a nyáimmunitás kialakulásához legalább 95%-os átoltottságra lenne szükség, különben visszatérő járványokra lehet számítani. Ugyanakkor számos más gyerekkori oltás esetében is csak 80% körüli a lefedettség. A matematika alkalmazása a társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe, írja az EduPedu. A cél az, hogy a diákok biztosabban tudják értelmezni a nyilvánosságban megjelenő adatokat, és felismerjék, mikor támaszt alá egy szám valódi következtetést, illetve mikor használják azt félrevezetésre. Azok a diákok, akik 2026 őszén kezdik a 9-et, 11. osztályban, vagyis a 2028-2029-es tanévben tanulják majd először. A tantárgy 12. osztályban is folytatódik, heti 1 órában. A diákok statisztikával, valószínűségszámítással, logikai feladatokkal, arányossági kérdésekkel, függvényekkel, grafikonokkal és egyszerű matematikai modellekkel foglalkoznak majd. Közvitára bocsátotta a Közlekedési Minisztérium a július 1-től érvényes úthasználati díjrendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matricára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Ez a Plus FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: Open, come on! Yeah, Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A lejárt szavatosságú gyógyszerek veszélyeire figyelmeztetnek az orvosok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PSD-t, a PNL-t, az USZR-t és az RMDS-t, derül ki a KURSZ közvéleménykutató intézet felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, illetve viszonylag stabil versenyt mutatnak a főbb pártok között. Az AUR vezető pozícióban van, és egyértelmű előnnyel rendelkezik a többi versenytársához képest. A közleményben. Az adatok a román választók túlnyomó részt konzervatív orientációját mutatják, egy gazdasági bizonytalansággal és politikai instabilitással terhelt környezetben. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk, különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól, holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róhatóaknak tekinti. Ezért az alkalmazottak aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. Sokan tartanak otthon lejárt szavatosságú orvosságokat, korábbi kezelések után megmaradt gyógyszereket, és újra beszedik őket, amikor hasonló tünetek jelentkeznek. Azonban a lejárt szavatosságú gyógyszerekkel körültekintően kell bánni. A toxikológiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szavatossági idő lejárta után használt gyógyszerek elveszíthetik terápiás hatásukat, és bizonyos helyzetekben mellékhatásokat vagy egyéb szövődményeket okozhatnak. Még ha a csomagolás értetlennek tűnik is, a termékek hatékonysága és biztonsága a szavatossági idő lejárta után már nem garantálható. Elvileg a legtöbb gyógyszer szavatossági ideje 12 és 24 hónap között van, de vannak ennél sokkal rövidebb szavatossági idejű készítmények is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában nem az élelmiszer a legdrágább termék, hanem maga az állam. Gyakorlatilag minden hónap egy harmadát a közköltségvetés számára dolgozzuk le. Kiterjeszti az ellenőrzéseket az adóhatóság, a drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániában a háztartások kiadásainak legnagyobb részét nem az élelmiszerek vagy a szolgáltatások teszik ki, hanem az állam felé fizetett terhek. Ugyanis a statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások összes kiadásának 33,6%-a, vagyis több mint egyharmada adókra, járulékokra és egyéb befizetésekre megy el. Ez meghaladja a nem élelmiszer jellegű termékekre és szolgáltatásokra fordított összegeket. A számok alapján a romániai lakosok gyakorlatilag minden hónap egyharmadát a közköltségvetés számára dolgozzák le. A fogyasztási kiadások között a legkisebb arányt az oktatás képviseli. Egy háztartás havonta átlagosan mindössze 26 lejt fordít erre, ami a teljes fogyasztás 0,5%-a. Fokozza az ellenőrzéseket az országos adóhatóság azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg, a hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ANAF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák, különösen azokat, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a Pan Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak véletlenszerűen almát, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki, egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Ager Press szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. A matematika alkalmazása a Társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe. Július 1-től drágul az útdíj matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre komolyabb közegészségügyi problémává vált Romániában a gyermekkori oltások iránti növekvő bizalmatlanság. Bár az állami oltási program keretében a legfontosabb vakcinák ingyenesen hozzáférhetők, az átoltottsági arány több betegség esetében jóval az egészségügyi szakemberek által szükségesnek tartott szint alatt marad. Az egészségügyi minisztérium ezért országos kampányt indított a gyermekkori immunizáció népszerűsítésére. Az egészségügyi világszervezet és az ENSZ legfrissebb adatai szerint Romániában a kanyaró elleni első oltás lefedettsége mintegy 78%-os, míg a második adag esetében ez az arány alig haladja meg a 60%-ot. A szakemberek szerint a nyáimmunitás kialakulásához legalább 95%-os átoltottságra lenne szükség, különben visszatérő járványokra lehet számítani. Ugyanakkor számos más gyerekkori oltás esetében is csak 80% körüli a lefedettség. A matematika alkalmazása a Társadalomtudományokban címmel kerül be új tantárgy a humán profilú iskolák tantervébe, írja az Edupedu. A cél az, hogy a diákok biztosabban tudják értelmezni a nyilvánosságban megjelenő adatokat, és felismerjék, mikor támaszt alá egy szám valódi következtetést, illetve mikor használják azt félrevezetésre. Azok a diákok, akik 2026 őszén kezdik a 9-et, 11. osztályban, vagyis a 2028-2029-es tanévben tanulják majd először. A tantárgy 12. osztályban is folytatódik heti 1 órában. A diákok statisztikával, valószínűségszámítással, logikai feladatokkal, arányossági kérdésekkel, függvényekkel, grafikonokkal és egyszerű matematikai modellekkel foglalkoznak majd. Közvitára bocsátotta a Közlekedési Minisztérium a július 1-től érvényes úthasználati díjrendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matricára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A lejárt szavatosságú gyógyszerek veszélyeire figyelmeztetnek az orvosok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai szavazók többsége szerint előrehozott választásokra van szükség, és ha vasárnap parlamenti választásokat tartanának, az AUR végezne az első helyen, megelőzve a PSD-t, a PNL-t, az USZR-t és az RMDS-t, derül ki a Kursz közvéleménykutató intézet felméréséből. Az eredmények jelentős társadalmi nyomásra utalnak a jelenlegi politikai felállás megváltoztatása érdekében, illetve viszonylag stabil versenyt mutatnak a főbb pártok között. Az AUR vezető pozícióban van, és egyértelmű előnnyel rendelkezik a többi versenytársához képest. A közleményben. Az adatok a román választók túlnyomó részt konzervatív orientációját mutatják, egy gazdasági bizonytalansággal és politikai instabilitással terhelt környezetben. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk, különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól, holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekinti. Ezért az alkalmazottak aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. Sokan tartanak otthon lejárt szavatosságú orvosságokat, korábbi kezelések után megmaradt gyógyszereket, és újra beszedik őket, amikor hasonló tünetek jelentkeznek. Azonban a lejárt szavatosságú gyógyszerekkel körültekintően kell bánni. A toxikológiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szavatossági idő lejárta után használt gyógyszerek elveszíthetik terápiás hatásukat, és bizonyos helyzetekben mellékhatásokat vagy egyéb szövődményeket okozhatnak. Még ha a csomagolás értetlennek tűnik is, a termékek hatékonysága és biztonsága a szavatossági idő lejárta után már nem garantálható. Elvileg a legtöbb gyógyszer